0: vissza a forgalmazó. Az Olitalia, illetve a Noivoy márkájú 5 literes kiszerelésű termék az egészségre is káros lehet, ezért a hatóság azt kéri, senki ne fogyasszon belőle. A termékről további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Folytatódik a napos gomoly felhős idő. Holnap a nyugati ország részben szórványos záporokra, a déli tájakon zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. Késő este 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: doel, per min. Egyszer minden fontosabb lesz majd, mint te meg én. Jó lesz majd egy gombóc közepén.
1: Kilencvenhét hét Trio FM mellette szól.

0: 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: Visszasírom néha azt a régi népmesét,

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja! Jó!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nem életveszélyes a lezuhant Gripen pilótájának állapota. Magyarországon találtak meg egy Németországból engedély nélkül elvitt csecsemőt. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Komoly, de nem életveszélyes a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótájának sérülése, közölte a Honvédelmi Minisztérium államtitkára. Kürtös László meglátogatta a repülőgép vezetőjét a Honvéd kórházban, majd közösségi oldalán azt írta, a pilóta az utolsó pillanatig irányította a gépet, hogy az ne zuhanjon lakott területre. 10 millió forintra bírságolták a Seattle debreceni üzemét. A térség országgyűlési képviselője közölte, az akkumulátorgyár több ponton is megsértette környezethasználati engedélyét. Tárkányi Zsolt hozzátette, az ellenőrzések szerint nem volt megfelelő a hulladékok csomagolási jelzése, és kérdéses volt az is, hogy az előírt gyűjtőedényt használták-e. Gond volt az üzem őrzésével és üzemnaplójával is. Egy nemzet számára fontos múltjának és értékeinek ismerete, valamint az, hogy képes legyen önmagát mások szemén keresztül látni, mondta a köztársasági elnök Miskolcon a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus megnyitóján. Baka András hangsúlyozta, a gyors politikai, társadalmi és kulturális változások idején felértékelődik a nemzeti önismeret, amelyet segíthet a magyarságról a világban kialakult kép vizsgálata. 50%-os vámot vezet be az Egyesült Államok minden Kanadából származó járműre és acéltermékre. Az amerikai elnök közölte, hogy az intézkedés január 1-én lép életbe. Donald Trump szerint az Egyesült Államok évi 60 milliárd dolláros kereskedelmi deficitje Kanadával szemben fenntarthatatlan. A bejelentés előzménye az, hogy a hétvégén meghiúsultak a két ország átfogó kereskedelmi megállapodásáról szóló tárgyalások. Magyarországon találtak meg egy német kórházból engedély nélkül elvitt beteg csecsemőt a csongrádi rendőrök. A gyermek miatt a német hatóságok körözést adtak ki, a jármű mozgása alapján pedig sikerült meghatározni annak várható útvonalát. A rendőrök az M43-as autópályán egy pihenőnél állították meg az autót, a csecsemőt pedig stabil állapotban kórházba vitték. Forgalomkorlátozás lépett életbe a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódó munkák miatt szakaszos sávlezárásokra kell számítani, várhatóan 6 héten keresztül.

0: A Soroksár felé közlekedőknek a külső Mester utca használatát javasolják. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Holnap a nyugati országrészben szórványos záporokra, a déli tájakon zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. Hajnalban 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Szeretsz, hogy vársz, és értem, küzdesz. Mekkora butaság volt elhinni, hogyha féltékenyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érzek semmi.

0: rád. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nem életveszélyes a lezuhant Gripen pilótájának állapota. Megbírságolták a debreceni akkumulátorgyárat. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Komoly, de nem életveszélyes a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótájának sérülése, közölte a Honvédelmi Minisztérium állapotát.

0: A megadott számlaszámra szintén ma utalják a pénzt. Megnevezte jelöltjét a független közmédia testületbe mindhárom ellenzéki parlamenti párt. A Fidesz Siklósi Beatrix televíziós és rádiós média szakembert, a KDNP Marti Zoltán újságírót, média szakembert, a Mi Hazánk pedig a hazajáró rendezőjét, Mojs Zoltánt jelöli. A Tisza egyelőre nem nevezte meg, kiket delegálna a testületbe. 7,5%-ra módosul az idei költségvetési hiány cél, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a hiány kialakulásában az előző kormány kampánykiadásai, az állam számára előnytelen szerződések, valamint a megfelelő kontroll nélküli pazarló költekezés játszott döntő szerepet. Hozzátették, a költségvetés tervezett módosítása a felelős gazdálkodásra épül, és mintegy 400 milliárd forintnyi már meghozott hiányjavító intézkedést tartalmaz. 10 millió forintra bírságolták a Seattle debreceni üzemét. A térség országgyűlési képviselője közölte, az akkumulátorgyár több ponton is megsértette környezethasználati engedélyét. Tárkányi Zsolt hozzátette, az ellenőrzések szerint nem volt megfelelő a hulladékok csomagolási jelzése, és kérdéses volt az is, hogy az előírt gyűjtőedényt használták-e. Gond volt az üzem őrzésével és üzemnaplójával is. Ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a forgalmazó. Az Olitalia, illetve a Noivoy márkájú 5 literes kiszerelésű termék az egészségre is káros lehet, ezért a hatóság azt kéri, senki ne fogyasszon belőle. A termékről további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Holnap a nyugati országrészben szórványos záporokra, a déli tájakon zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. Késő este 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nem életveszélyes a lezuhant Gripen pilótájának állapota. Magyarországon találtak meg egy Németországból engedély nélkül elvitt csecsemőt. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Komoly, de nem életveszélyes a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótájának sérülése, közölte a Honvédelmi Minisztérium államtitkára. Kürtös László meglátogatta a repülőgép vezetőjét a Honvéd kórházban, majd közösségi oldalán azt írta, a pilóta az utolsó pillanatig irányította a gépet, hogy az ne zuhanjon lakott területre. 10 millió forintra bírságolták a Seattle debreceni üzemét. A térség országgyűlési képviselője közölte, az akkumulátorgyár több ponton is megsértette környezethasználati engedélyét. Tárkányi Zsolt hozzátette, az ellenőrzések szerint nem volt megfelelő a hulladékok csomagolási jelzése, és kérdéses volt az is, hogy az előírt gyűjtőedényt használták-e. Gond volt az üzem őrzésével és üzemnaplójával is. Egy nemzet számára fontos múltjának és értékeinek ismerete, valamint az, hogy képes legyen önmagát mások szemén keresztül látni, mondta a köztársasági elnök Miskolcon a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus megnyitóján. Baka András hangsúlyozta, a gyors politikai, társadalmi és kulturális változások idején felértékelődik a nemzeti önismeret, amelyet segíthet a magyarságról a világban kialakult kép vizsgálata. 50%-os vámot vezet be az Egyesült Államok minden Kanadából származó járműre és acéltermékre. Az amerikai elnök közölte, hogy az intézkedés január 1-én lép életbe. Donald Trump szerint az Egyesült Államok évi 60 milliárd dolláros kereskedelmi deficitje Kanadával szemben fenntarthatatlan. A bejelentés előzménye az, hogy a hétvégén meghiúsultak a két ország átfogó kereskedelmi megállapodásáról szóló tárgyalások. Magyarországon találtak meg egy német kórházból engedély nélkül elvitt beteg csecsemőt a csongrádi rendőrök. A gyermek miatt a német hatóságok körözést adtak ki, a jármű mozgása alapján pedig sikerült meghatározni annak várható útvonalát. A rendőrök az M43-as autópályán egy pihenőnél állították meg az autót, a csecsemőt pedig stabil állapotban kórházba vitték. Forgalomkorlátozás lépett életbe a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódó munkák miatt szakaszos sávlezárásokra kell számítani, várhatóan 6 héten keresztül. A Soroksár felé közlekedőknek a külső Mester utca használatát javasolják. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Holnap a nyugati országrészben szórványos záporokra, a déli tájakon zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. Hajnalban 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: úgysem felelnél.
1: Rio FM, melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án péntek.

0: Electrolux, egy jobb élet jegyében svéd tervezés. Ha a jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, G-kulcs kulcsmásoló műhely, ahol mindig kulcskérdésekről van szó. Szelei úti használtcikk kereskedés és szervíz. A használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Szivárvány Szolárium, egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Ádi Büfé, aki szeret, az etet.
1: Készüljünk együtt az iskolára augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
2: Ez volt a reklám.
3: A Trio FM hírei.
4: Folytatódik a napos idő, ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program. A mohácsi csatáról ünnepi megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátoraljaújhelyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte az ATV-ben a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, eddig több százezer oldal dokumentumot néztek át, és mintegy 1400 diplomata útlevelet vontak vissza. A tárcavezető beszélt arról is, hogy a kormányzás első 100 napjában Magyarország visszatér az EU, a NATO és a V4-ek szövetségi rendszeréhez. Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program, jelentette be a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a program részeként betegelégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság, a gyurmák és zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság ugyanakkor tudatos vásárlásra figyelmezteti a szülőket, érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. Várhatóan teljesen felépül a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótája. Székely György, a Honvéd Kórház idegsebésze elmondta, hogy a tiszten ma végeznek egy kisebb gerincműtétet. Az orvos közölte, hogy a pilóta nagyon jó állapotban van, és az operáció után nagy valószínűséggel teljesen rendbe jön. Továbbra is napirenden tartja az Irán elleni katonai csapások folytatását az Egyesült Államok, jelentette be a Pentagon. Az amerikai védelmi miniszter arról beszélt, Washington képes védelmet nyújtani a Hormuzi szoroson áthaladó hajóknak, de a perzsa állam katonai fellépésre számíthat, ha megpróbál zavart kelteni. Az állandó orosz légicsapások ellenére sincs teljes blokád alatt Ukrajna Fekete-tengeri kikötőinek forgalma, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a mostani forgalom töredéke a támadások előtti szintnek. Hozzátette, diplomáciai úton is egyeztetnek Moszkvával a kikötők elleni támadásokról. Egész napos állami megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátoraljaújhelyen az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. A Mohács 500 emléknap a mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond beszédet. A program szentmisével, majd a II. Lajos szobránál tartott koszorúzással folytatódik. Napos fátyol felhős időre számíthatunk, de a déli óráktól azonban nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19-27 fok között alakul.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Nyárzáró program a Jászberényi Állatkertben. Ismét elérkezik az állatkertek éjszakája. Augusztus 28-án este állatbemutatókkal, varázslatos fényfestéssel, bátorságpróbával, ugrálóvárral és sok más érdekességgel várunk benneteket 19 óra és 23 óra között.
4: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigyél az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken, a Trikán pénteken, a Trio FM-en.
5: Műsorunk partnerei, Illatszerek üzletháza, minden, ami ki.

0: Szintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban. Műanyag iskolai eszközöket vizsgálta a fogyasztóvédelmi hatóság. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, eddig több százezer oldal dokumentumot néztek át, és mintegy 1400 diplomata útlevelet vontak vissza. A tárcavezető beszélt arról is, hogy a kormányzás első 100 napjában Magyarország visszatért az EU, a NATO és a V4-ek szövetségi rendszeréhez. Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program, jelentette be a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a program részeként betegelégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a fogyasztóvédelmi hatóság, a gyurmák és a zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság ugyanakkor a tudatos vásárlásra figyelmezteti a szülőket, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartosságára is. Érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. A legfrissebb adatok szerint több mint 6,500 halálos áldozata volt a venezuelai földrengésnek. A mentő alakulatok és a hozzátartozók a tragédia után két hónappal továbbra is keresik a romok között a holttesteket. A természeti katasztrófában legalább 190 épület dőlt össze, 25 ezer lakás használhatatlanná vált. Több ezer ember él ideiglenes táborokban, miközben a régiót özönvízszerű esőzések sújtják. Találat ért egy olajszállító hajót a Hormuzi szorosban Omán partjainál. A legénységnek nem esett baja. A tartályhajó nemzetiségét és haladási irányát nem közölték. A Hormuzi szoroson áthaladó hajókat rendszeresen célba veszik azóta, hogy február 28-án megkezdődött az izraeli-amerikai offenzíva Irán ellen. Tegnap az amerikai pénzügyminiszter Teherán globális elszigeteléséről szóló gazdasági intézkedések sorát jelentette be. Egész napos állami megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátoraljaújhelyen az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. A Mohács 500 emléknap a mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond beszédet. A program szentmisével, majd a II. Lajos szobránál tartott koszorúzással folytatódik. Napos fátyolfelhős időre számíthatunk, de a déli óráktól azonban nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19-27 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most
1: indul a reggel.
2: Jó reggelt!
1: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 7 óra múlt néhány perccel, ez már a napindítónk, a reggel is tart, erre augusztus 25-én kedden itt a Trio FM-en. A mai nénaposainkat már is köszöntjük, a Patríciák és a Lajosok ünnepelnek, istenéletes ünnepeltjeinket, mind a nénapos, mind pedig a születésnapjukat ünneplő hallgatóinkat. Én Pálinkás Zsolt vagyok, számítok figyelmükre ma is. Ariana Grande dalával nyitjuk meg a ma reggelt, itt az újdonság, a Hit That I Made You Love Me.

reggeli startet hallgatják, már is mondom, milyen időre számíthatunk a továbbiakban. Kedden a naposabb délelőttöt követően gyakran zavarhatják felhők a napsütést a térségben, délután és este pedig helyenként kisebb eső, futózápor is kialakulhat. Sokfelé élénk időnként erős lesz a keleti északkeleti szél. A hajnali 17 fok után délután 32 fokig melegszik majd a levegő itt a járságban. Szerdán kezdetben még előfordulhat kisebb eső vagy zápor, napközben viszont már több órás napsütésre számíthatunk, legfeljebb 27 és 32 fok közötti csúcsértékkel. Csütörtökön és pénteken a zavartalan napsütésé lesz a főszerep, csapadék nélkül. A hétvégéhez közeledve pedig tovább erősödik a hőség, pénteken a legmelegebb órákban már 31 és 37 fok közötti értéket mérhetünk. A reggeli startet pedig folytatjuk Hozier dalával, ez a Too Sweet.

0: Közlekedési információkat hozok a térségből. Jászalsó, Szent György és Tiszasúly között útpályafelújítás zajlik a 32-26-as úton a Kezdőszelvény és a 2-es kilométer között. A munkátok miatt mindkét irányban félpályás lezárása és útszűkületre kell számítani augusztus 31-ig. Szent Mártonkától és Pusztamonostól összekötő útján a 31-08-as úton Szent Lőrinckátánál kábelépítés miatt forgalomkorlátozás van érvényben a 6-os és a 7-es kilométer között. Mindkét irányban útszűkület nehezíti az áthaladást a hónap végéig. Tápió szerén a vasútállomáshoz vezető úton gázközmű építés miatt van érvényben útszűkület a 2-es kilométer szelvénynél a jobb oldalon. A munkálatok augusztus 27-én délutánig tartanak. Az érintett útszakasz szokon vezessenek fokozott figyelemmel, óvatossággal.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: Ez a Trio FM Jazzberényből Jazz Glindalát hallottuk, most pedig megnézzük, mit ír a horoszkóp. A Kosegy szülőteinek a Merkur segít kimondani azt, amit már egy ideje kerülgetnek. Nem kell hosszú magyarázat, az egyszerű és őszinte szavak célba érnek, egy hirtelen bevillanó gondolat pedig akár anyagi hasznot is hozhat. A bikák számára most a pénzügyi részletekre érdemes odafigyelni, egy számla vagy szerződés átnézése olyan lehetőséget mutathat, ami felett eddig elsiklottak, a belső megérzések pedig remekül működnek. Az ikrek szülötteinél a kommunikáció területe aktiválódik, így egy mai beszélgetés teljesen átíratja a korábbi elképzeléseket. Nem érdemes ragaszkodni ahhoz, ami tegnap még biztosnak tűnt. A rákok ma meglepő őszintességgel találkozhatnak, ami közelebb hozhatja őket másokhoz. Az erős empátia révén egy családi ügy valódi hátterére is fény derülhet. Az oroszlánoknak érdemes elkerülniük az azonnali reakciókat. Egy ismerős, furcsának tűnő ötlete később kifejezetten életképesnek bizonyulhat, a szinglikre pedig izgalmas találkozás várhat. A szűzek egyébe megérkezik a Merkur, ami könnyebb rendszerezést és tiszta átlátást ad majd a kuszább ügyekben is. Csupán arra érdemes ügyelniük, hogy ne várjanak el mindenkitől azonos szigorú precizitást. Folytatjuk hamarosan a mérlegekkel.
1: Ez a reggeli starter.

0: turista.
1: Mindenki legyen gazdag, ez volt Geszti Péter dala. Hogy gazdagok leszünk a mai napon, megkérdezzük a horoszkópot, már is itt a folytatás, jön a mérleg. A mérlegeknek kifejezetten jót tesz a háttérbe vonulás. A csendesebb pillanatokban fontos gondolatok bukkanhatnak fel a régóta foglalkoztató kérdésekre, ezért bátran támaszkodhatnak a megérzéseikre. A skorpiók egy ismerős megjegyzés révén juthatnak hasznos információhoz, amiből végül összeáll majd egy teljes kép. Egy közösségi ügyben most a türelmes megfigyelés a célra vezető. A nyilasok számára egy váratlan lehetőség vagy meghívás hozhat kimozdulást a megszokott rutinokból. A mai nap kedvez egy új ismerettségnek, egy spontán ötletből pedig akár egy utazás terve is körvonalzódhat. A bakok egy korábban félretett tervüket vehetik újra elő, amit most már pontosan látnak és meg is tudnak valósítani. A magánéletben azonban érdemes bevonniuk a társukat és a részletekbe, nem kell mindent egyedül megoldani. A vízöntők egyébe belép most a hold, ami szabadságérzetet és könnyedséget hoz. A rögtönzött programok kifejezetten jól sikerülhetnek, és a szerencse is melléjük szegültet egy fontos ügyben. A halak szürtei szokatlanul tisztán ráérezhetnek a környezetük hangulatára. A felbukkanó kreatív gondolatokat érdemes azonnal feljegyezni, mert később még komoly hasznuk lehet. Ez volt a keddi horoszkópunk itt a reggeli starterben.
2: Trio FM mellette szól.

0: Ez a Trio FM jazzberényből nem sokára 8 óra érkeznek a hírek, után pedig egy különleges dallal folytatjuk a kedreget. Avicii 2015-ös felvétele, a For a Better Day következik majd, amely a svéd producer második Stories című albumán jelent meg. A zongorás dallamos elektronikus popdalban az amerikai Alex Ebert énekel, a szöveg pedig a nehézségeken való túllépésről és a reményről szól. Érdekesség, hogy a számhoz készült megrendítő kisfilmet részben Magyarországon forgatták, és magát a videót Avicii rendezte.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Pordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
3: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Nyárzáró program a Jászberényi Állatkertben. Ismét elérkezik az Állatkertek éjszakája. Augusztus 28-án este állatbemutatókkal, varázslatos fényfestéssel, bátorságpróbával, ugrálóvárral és sok más érdekességgel várunk benneteket 19 óra és 23 óra között.
5: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyeremények.

0: kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Ádi Büfé. Aki szeret, az etet.
1: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken, a Trio FM-en!
2: Ez volt a reklám!
3: A Trio FM hírei.
4: Folytatódik a napos idő. Ősszel startol a várólisták csökkentésért felelős program. Találat ért egy olajszállító hajót a Hormuzi szorosban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, eddig több százezer oldal dokumentumot néztek át, és mintegy 1400 diplomata útlevelet vontak vissza. A tárcavezető beszélt arról is, hogy a kormányzás első 100 napjában Magyarország visszatért az EU, a NATO és a V4-ek szövetségi rendszeréhez. Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program, jelentette be a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a program részeként betegelégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a fogyasztóvédelmi hatóság, a gyurmák és a zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság ugyanakkor a tudatos vásárlásra figyelmezteti a szülőket, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartosságára is. Érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. A legfrissebb adatok szerint több mint 6,500 halálos áldozata volt a venezuelai földrengésnek. A mentő alakulatok és a hozzátartozók a tragédia után két hónappal továbbra is keresik a romok között a holttesteket. A természeti katasztrófában legalább 190 épület dőlt össze, 25,000 lakás használhatatlanná vált. Több ezer ember él ideiglenes táborokban, miközben a régiót özönvízszerű esőzések sújtják. Találat ért egy olajszállító hajót a Hormuzi szorosban Omán partjainál. A legénységnek nem esett baja. A tartályhajó nemzetiségét és haladási irányát nem közölték. A Hormuzi szoroson áthaladó hajókat rendszeresen célba veszik azóta, hogy február 28-án megkezdődött az izraeli-amerikai offenzíva Irán ellen. Tegnap az amerikai pénzügyminiszter Teherán globális elszigeteléséről szóló gazdasági intézkedések sorát jelentette be. Egész napos állami megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátoraljaújhelyen az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. A Mohács 500 emléknap a mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond beszédet. A program Szent Misével, majd a II. Lajos szobránál tartott koszorúzással folytatódik. Napos fátyolfelhős időre számíthatunk, de a déli óráktól azonban nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19-27 fok között alakul.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most
3: indul a reggel.
2: Jó reggelt!
1: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

Jó reggelt kívánok mindenkinek, folytatjuk a keddi napindítónkat, most pedig köszöntjük a mai nap ünnepeltjeit. A Lajosok és a Patriciák ünnepik a névnapjukat a naptár szerint. A Lajos név germán francia eredetű, a jelentése hírnév és háború, míg a Patricia latin gyökerekkel bír, és a rómainak született nemest jelent. Rajtuk kívül sok boldog névnapot kívánunk még az Elmiráknak, az Elemérektnek, de köszöntetjük Tamás, Tomázia, Marinetta, Ludovika, Elvira, Kadosa, illetve Kleofás nevet viselő ismerőseinket is. Itt a trión ebben az órában is a kedvencek, folytatjuk egy Gyülen-Gyülen felvétellel, előtte Lady Gaga sikere szól, ez a The Deep Dance.

0: Közlekedési információkat hozok a térségből. Jászalsó, Szent György és Tiszasúly között útpályafelújítás zajlik a 32-26-as úton a Kezdőszelvény és a 2-es kilométer között. A munkátok miatt mindkét irányban félpályás lezárása és útszűkületre kell számítani augusztus 31-éig. Szent Mártonkáta és Pusztamonostól összekötő útján a 31-08-as úton Szent Lőrinckátánál kábelépítés miatt forgalomkorlátozás van érvényben a 6-os és a 7-es kilométer között. Mindkét irányban útszűkület nehezíti az áthaladást a hónap végéig. Tápió szerén a vasútállomáshoz vezető úton gázközmű építés miatt van érvényben útszűkület a 2-es kilométer szelvénynél a jobb oldalon. A munkálatok augusztus 27-én délutánig tartanak. Az érintett útszakaszokon vezessenek fokozott figyelemmel, óvatossággal.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

A reggeli startet hallgatják, most pedig tekintsük át, hogy milyen fontosabb történelmi események és évfordulók fűződnek augusztus 25-éhez. 406 évvel ezelőtt, 1620-ban ezen a napon választották magyar királlyá Bethlen Gábor erdélyi fejedelmet a Besztercebányai országgyűlésen. A fejedelem végül a politikai és vallási feszültségek elkerülése érdekében nem koronáztatta meg magát, és egy évvel később lemondott a címről. 207 év 1819-ben hunyt el James Watt, skót feltaláló és mérnök, találmányával a vízgőd lecsapására szolgáló gőzkondenzátorral jelentősen megnövelte a gőzgépek hatásfokát, és ezzel meghatározó szerepet játszott az ipari forradalom kibontakozásában. 233 éve 1793-ban született Aulik Lajos, honvéd vezérőrnagy, hadügyminiszter, az aradi vértanúk egyike. 159 évvel ezelőtt 1867-ben hunyt el Michael Faraday, angol fizikus és kémikus, az elektromágneses indukció felfedezője és az elektromotor megalkotója, akit a tudománytörténet a valaha élt egyik legnagyobb kísérleti fizikusaként tart számon. 123 éve 1903-ban született a Veszprém megyei egyházaskeszőn Élő Árpád Imre, fizikus és sakkozó, az általa kidolgozott a sakkozók teljesítményét mérő élő pontszámok rendszerét a Nemzetközi Sakkszövetség 1970-ben hivatalosan is bevezette. 108 éve 1918-ban látta meg a napvilágot Leonard Bernstein, amerikai zeneszerző és karmester, a világhírű West Side Story című musical alkotója, aki hosszú éveken át a New Yorki filharmonikusok vezető karmestereként is dolgozott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a reggeli starter.

Ez a Trio FM játszbereinkből a fogyás és az ideális testsúly megtartása kapcsán legtöbbször a helyes táplálkodásról és a mozgásról hallunk, pedig a megfelelő mennyiségű alvás is kulcs szerepet játszik benne. Egy nemrégiben közzétett tanulmány szerint a tartós alvás hiány közvetlenül is nehezíteti a súlyvesztést. A kutatás során olyan felnőtteket figyeltek meg, akik 6 héten át a megszokottnál másfél órával kevesebbet aludtak. Ez az időszak elegendő volt ahhoz, hogy a résztvevők átlagos testsúlya mintegy fél kilogrammal, derékkörfogata pedig fél centiméterrel növekedjen, miközben naponta átlagosan 17 perccel több időt töltöttek ülve. A szakemberek szerint a fáradtság felborítja az éhségérzetet szabályzó hormonok egyensúlyát, ami könnyen túlevéshez és éjszakai narsoláshoz vezethet. Emellett a kevés alvás csökkenti az inzulinérzékenységet is, így a szervezet kevésbé hatékonyan dolgozza fel a cukrot és gyorsabban raktároz zsírt. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a tartós alvás megoldás hosszú távon nem csak a testsúlykontrollt nehezíti meg, hanem szív- és érrendszeri problémák kockázatát is növelheti.

0: törje vihar a szárnya.
1: Ez a Trio FM Jazzbereinyből. A hazai mozikba került a Green Day korai évei és zenei világváltó ihletett új film, a Green Day Nimrods, a történet rendezője Lee Kirk, a projektben pedig maga a zenekar frontembere Bailey Joe Armstrong is aktívan közreműködött. A könnyed, humoros zenés utatós történet középpontjában három kansasi tinédzser áll, akik egy félreértés és átverés miatt elhiszik, hogy meghívást kaptak a Green Day Los Angeles-i szilveszteri fellépésére előzenekarként. A fiatalok pedig autóba ülnek és a nyugati part felé veszik az irányt, az utadást pedig számtalan váratlan és vicces helyzet kíséri. A filmben a főbb szerepeket alakító fiatal színészek mellett olyan ismert arcok is feltűnnek kisebb feladatokban, mint Jenna Fischer, Fred Armisen vagy Sean Gunn. A produkcióhoz a zenekar teljes életművét rendelkezésre bocsátotta, így a filmvásznon közel 30 jól ismert Green Day dal csendül fel, a legendás lágerektől a ritkább szerzeményekig. A rajongók számára különösen szórakoztató Green Day Nimrods már megtekinthető a hazai mozik műsorában is. Itt a Trión pedig hallgatunk egy dalt a csapattól.

0: Ez a Trio FM jazzverényből mindjárt 9 óra, hamarosan érkeznek a friss hírek, után pedig egy igazi lendületes felvételt hozok, mégpedig a brit énekes dalszerzőtől, Miles Smith-től, az áttörést hozó slágere, a Stargazing érkezik. A 2024-ben megjelent felvétel megjelenése után villámgyorsan bejárta a világot, és több mint 500 milliárdos lejátszást ért el az interneten. Érdekesség, hogy ezt a slágert a szerzők mindössze 15 perc alatt hozták össze egy közös falatozás közben, mielőtt a kaliforniai naplemente megadta volna a végső hangulatát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
4: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-per alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
0: A szervezők sajnálattal értesítik a kedves érdeklődőket és a sportág szerelmeseit, hogy a 2026. augusztus 29-ére a Kossuth Gyefre tervezett jászberényi fogadhajtó verseny technikai okok miatt sajnos elmarad, így a meghirdetett családi programok sem kerülnek megrendezésre. A rendezők ezúton is elnézést kérnek az okozott kellemetlenségért, és köszönik mindenki megértését.
4: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden

0: Iskolakezdés a Saroküzletházban. A 30 éves sütőház Kft. Kovászott szenvedély, minőség minden falatban. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász.
1: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
2: Ez volt a reklám.
3: A Trio FM hírei.
4: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Dróntámadás ért egy dél-oroszországi olajfinomítót. Erős tornádó söpört végig Franciaország délnyugati részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, eddig több százezer oldal dokumentumot néztek át, és mintegy 1400 diplomata útlevelet vontak vissza. A tárcavezető beszélt arról is, hogy a kormányzás első 100 napjában Magyarország visszatért az EU, a NATO és a V4-ek szövetségi rendszeréhez. Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a program részeként betegelégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályzását is. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság, a gyurmák és zsírkréták megfelelőek az előírásoknak. A hatóság ugyanakkor a tudatos vásárlásra figyelmezteti a szülőket, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartósságára is. Érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. Dróntámadás érte egy dél-oroszországi olajfinomítót. A Krasznodári határ területen található létesítményben tűzütött ki. Ketten meghaltak, ketten megsérültek. Közben éjszaka az orosz légierő folytatta Ukrajna elleni támadását. Ezúttal Zaporizsját és Harkivot vették célba. 10 lakóházba csapottak be drónok, ott 3 civil halt meg. Erős tornádó söpört végig Franciaország délnyugati részén, több mint 40-en megsérültek és több száz házban keletkeztek károk, írja a BBC. 15 embert vittek kórházba, köztük egy várandós nőt, akire ráomlott a ház. Áramkimaradások is voltak, és a közlekedés is akadozott. Sikerült megfékezni a szombaton keletkezett erdőtüzek 27%-át Nevada államban. A tűzvészben 32 ház megsemmisült, és további 6 megrongálódott. A lángok több mint 6000 hektárnyi területet pusztítottak el. 7 ember, köztük 3 tűzoltó megsérült. Eddig mintegy 42 000 ember kimenekítését rendelték el. További 45 000-nek pedig azt javasolták, hogy szükség esetén hagyják el otthonukat. A tüzet gyújtogatás okozta. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani, emiatt ott figyelmeztetés van érvényben. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19-27 fok között alakul. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, pénteken néhol akár 38 fok is lehet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Ez a Trio FM Jászberényből 9 óra múlt köszöntő önöket a stúdióban továbbra is Pálinkás Zsolt. Tudták, hogy a legelső hazai állatkert a Fővárosi Állat és Növénykert 1866. augusztusában nyitotta meg a kapuit 500 lakóval. A tudományos és népművelési céllal indult kezdeményezés már a hatalmas hagyománnyá vált hazánkban, az állatkertek világa pedig napjainkban is különleges élményeket kínál a családoknak. Itt a járságban sem kell messzire mennünk egy igazán hangulatos programért. Most pénteken, augusztus 28-án este rendezik meg az állatkertek éjszakáját a Jászberényi Állatkertben. A 19 órától 23 óráig tartó nyelvzáró eseményen látványos állatbemutatók, fényfestés, bátorságpróba és ugráróvál is várja majd az érdeklődőket. Érdemes ezt át ellátogatni a Berényi Állatkertbe, és egy rendhagyó esti sétával búcsúztatni nyarat a lakók társaságában. Itt a Trión pedig ebben az órában is szólnak a kedvencek, hogy repüljön a keddi munkaidő. Jennifer Lopez és David Guetta közös dala, a Save Me Tonight érkezik.

Ez a Trio FM Jászberényből folytatjuk egy hétvégi programajánlattal. Augusztus 29-én most szombaton rendezik meg a második nyárzáró utcazene fesztivált itt Berényben. Délután 4 órától egészen estig élőzene tölti meg a várost, közel 20 zenész és zenekar lép majd fel a helyi szabadtéri teraszokon, helyszíneken. Hallatnak majd akusztikus dallamokat, blues-t, örökzöldeket, cigányzenét és rock'n'rollt is. A fellépők a belváros legkülönbözőbb pontjain váltják majd egymást, így egy kellemes séta közben több műfajba is belhallgathatunk. A közönség 5-től 8-ig szavazhat is majd a kedvenc produkciójára, a szavazólapokat a Konszerve Park információs sátránál vehetik át, és a fellépőknél adhatják le. Este 8 órakor egy közös örömzenéléssel és énekléssel zárul majd a fesztivál a Hello Berény parkoló melletti területen. Búcsúztassuk együtt a nyarat Jászberény szívében, tehát augusztus 29-én a második nyárzáró utcazene fesztiválon. Kellemes, tartalmas kikapcsolódást kívánok mindenkinek ehhez a programhoz is.

0: Közlekedési információkat hozok a térségből. Jászalsó-Szent György és Tiszasúly között útpályafelújítás zajlik a 32-26-as úton a kezdőszelvény és a 2-es kilométer között. A munkátok miatt mindkét irányban félpályás lezárása és útszűkületre kell számítani augusztus 31-éig. Szentmártonkától és Pusztamonostól összekötő útján a 31-08-as úton Szent Lőrinckátánál kábelépítés miatt forgalomkorlátozás van érvényben a 6-os és a 7-es kilométer között. Mindkét irányban útszűkület nehezíti az áthaladást a hónap végéig. Tápió szerén a vasútállomáshoz vezető úton gázközmű építés miatt van érvényben útszűkület a 2-es kilométer szelvénynél a jobb oldalon. A munkálatok augusztus 27-én délutánig tartanak. Az érintett útszakaszokon vezessenek fokozott figyelemmel, óvatossággal.
1: Jó utat kíván a Trio FM! 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
3: Komolyan? És most is visszajársz?
2: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
4: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
5: Emlékeztek? Tavaly nyáron felrobbant Jászberény. Most újra itt az idő. Szeptember 12-e, szombat, Jászberény, Aranykanál kerti parti, Dezóval.
6: A nagy sikerre való tekintettel foglaljatok asztalt minél előbb. Hamburgerek, sztékek, sültek, limonádé, koktélok, füst, láng, barbecue. Asztalfoglalás 06 30 302 24 93. Aranykanál étterem, ahol az ízek és élmények találkoznak.
5: Szeptember 12. Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
7: Ez a menüajánló.
8: A Sólyomotel keddi napi ajánlatában húsgaluska leves, csirkemell paprikás, kérhető még hideg megyleves, rántott csedár sajt, további főételek közül pedig választhatunk lezenyét, entes sertésragút, de készül még aszalt gyümölcsel töltött ércemell, sült csirke, comb és lecsós sertésszelet is. A Sólyomotel várja hívásunkat 57 401 267. A Pipacsétterem várja vendégeit csontlevessel, fehér bablevessel, készül még náluk pásztortarhonya, zöldborsó főzelék sült virslivel, zsiványbuksza, rizibizivel és harcsapaprikás túrós csuszával. Rendeletünk a Pipacsétteremből az 57 405 510-es telefonszámon. Az Aranykanál étterem ajánlata kedre kolbászos burgonyleves, csontleves, csángópecsenye petezselymes burgonyával, kovászos uborkával, készítenek még bolognait rakott pennével, rántott sajtot, burgonyfőzeléket fasírtal, a mai finomságok között szerepel még tojásos, kolbászos lecsó és pirított zöldségek mozzarella steakkel a vega kínálatukban. Az Aranykanál étterem telefonszámai 57 403 290 és 0620 470 37 33. Frankfurti leves és fahéjas cseresznyeleves készül ma a Karavánunk kiszolgáló étteremben. A levesekhez kérhető zöld borsó pörkölt gombával, galuskával, milánói sertésborda, csőben sült érce paradicsommal, sajttal, rántott mozzarella, tökmagos sertéskaraj rántva, választható még tejből is, valamint piszkeszósz bundás kenyérrel. A Karaván önkiszolgáló étterem telefonszáma pedig 57 406 710. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, saláta, koppás stagionata érlelt sertés tarjával, gorgonzolával és barackkal, grillezett csirkemell zöld pesztóval, mozzarellával és rizskörettel, desszert vagy kávé jár még a mai menühöz, amit elfogyasztatunk helyben, illetve kérhetjük elvitelre is. Paradicsomleves készül a River Bistróban, kérhetünk rizses húst, illetve konflikt csirke mellett hasább burgonyával. A rendelnénk hívjuk az 57 407 500-as telefonszámot. Sokféle leves készül a Bírs kávézó és bisztróban, csontleves, májgombócleves, hideg gyümölcsleves, illetve olasz zöldségleves közül választatunk. A főételek közül pedig kérhetünk rakott karfiolt, barbecue csirke combot rizivizivel, avokádós rágsalátát, a tésztakedvelőknek pedig bolognai és spagetti négy sajtos nyoki és milánói penna a kínálatban. Rendelés felvétel 0620 240 40 44.
5: Ez volt a menüajánló. Jó étvágyat kíván a Trio FM.
2: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: Felfüggesztették a vadászgépek kiképzési repüléseit a szolnoki légi baleset miatt. A hangja buktatta le a jászkonsági bűnözőt. Már lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra, térségünkben Jászberényben lesz erre lehetőség. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A szolnoki bázison történt Gripen baleset után A Honvédelmi Minisztérium azonnali hatállyal felfüggesztette a vadászgépek kiképzési repüléseit. Mint ismert, súlyos repülőbaleset történt a szolnoki katonai bázison, ahol földetérés után kigyulladt és teljesen megsemmisült a Magyar Honvédség egyik harci repülőgépe. A pilóta életét az utolsó pillanatban a katapult ülés mentette meg, így a katonának sikerült túlélnie a balesetet, de gerincsérülést szenvedett, várhatóan teljesen felépül majd. Kürtös László államtitkár arról számolt be, hogy a katona visszavitte a gépet a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. A honvédelmi tárca szerint ezzel mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. Az 51 éves őrnagy tapasztalt pilóta közel 2000 repültórával rendelkezik, és nemzetközi műveletekben is részt vett. A Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium közlése szerint minden szükséges segítséget megadnak neki és családjának. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján az elmúlt 24 órában az igazgatóság működési területén számottevő csapadékot nem jelentettek. A Tisza vízgyűjtőin jelentős csapadék nem hullott. A Tiszató kisköre felső vízmércén észlelt vízállása 622 cm volt. A Tiszatóban, illetve a kisköre és Tiszalök közötti folyószakaszon megközelítőleg 126 millió köbméter vizet tároznak, ebből a hasznosítható vízkészlet 12,6 millió köbméter. A Zagyva vízállása Jászteleknél 91 cm volt. Az elkövetkező 6 napban a Maros vízgyűjtő területére 26 mm, a Szamoskrasznájéra 12 mm csapadékot jeleztek előre, a többi vízgyűjtőn 1 és 9 mm közötti csapadék várható, tájékoztatott a térségi vízügyi igazgatóság. Egy 19 éves kunmadarasi férfi bement egy helyi lakóházba úgy, hogy a konyha ablakról letépte a szúnyoghálót, majd az ablakot benyomta és szerszámgépeket, csaptelepeket és egyéb tárgyakat lopott el 250 ezer forint értékben. A rendőrök elfogták és lopás miatt hallgatták ki. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a férfit nem tántorította el az, hogy büntető eljárás hatálya alatt áll, mert újból rablásra vetemedett. Egy kunmadarasi nő kerékpárját tolva hazafelé tartott, amikor valaki hátulról befogta a száját és közölte vele, hogy tett ki a pénzt. A riadt sértett ilyettében elengedte a biciklit, aminek kosarából kiborult egy szatyornyi élelmiszer, hátizsák, benne némi készpénzzel, elemlámpával és powerbankkal, amiket az úton álló magával vitt. Az asszony felismerte támadójában egy ismerősének a hangját. A férfi még egy bűncselekményt elkövetett elfogását megelőzően ekkor egy kunmadarasi ház ablakát törte be, és onnan illatszereket, DVD-ket és némi élelmiszert lopott el. A rendőrök elfogták és előállították a tettest, rablás és lopások miatt hallgatták ki. Az egyesített ügyben a nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni a 2026-2027-es tanév október-novemberi érettségi vizsgáira. A középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkezők a kijelölt iskolákban személyesen jelentkezhetnek, így térségünkben, Jászberényben a Lehel Vezér gimnáziumban, vagy a Szent József Katolikus Elektronikai Technikum gimnázium és kollégiumban. A középiskolai tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatalnál is jelentkezhetnek érettségire. A jelentkezés módja személyesen a hatósági főosztály hatósági és oktatási osztályán Szolnokon, vagy az oktatási hivatal honlapján a www.oktatás.hu-n található jelentkezési lappal. Fontos, hogy a jelentkező minden esetben tájékozódjon arról, díjköteles-e számára az érettségi vizsga. Díjköteles vizsga esetén a díj mértéke középszintű vizsga esetén 48 ezer forint, emelt szintű vizsga esetén 81 ezer forint vizsgatantárgyanként. Átmenetileg vastagszik a felhőzet, de kevés helyen lehet csapadék. A keleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Késő estére 18 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Trio FM reggeli starter,
1: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

Ez a Trio FM, a Jelság rádiója. A modern kor egyik új betegsége lett a telefonbetegség. Így nevezik azt a kéz- és ízületi panaszt, amit a folyamatos mobilozás, görgetés és gépelés okoz. A szakemberek szerint a mindennapos ismétlődő mozdulatok miatt feszessé, merevé válhatnak az ujjak és a kéz izmai, ami hosszú távon akár inhüvelygyulladáshoz vagy kéztőlagúd szindrómához is vezethet. A megoldás viszont egyszerűbb, mint gondolnánk. Néhány perces ujj és kéznyújtás már is enyhíti a feszültséget. Ökölszorítás, csuklókörzés, az ujjak egyenkénti kinyújtása mind segítenek ellazítani az izmokat és javítani a vérkeringést. Ezek a mozdulatok nem csak a kezet, hanem az egész felsőtestet tehermentesítik, és még a stresszt is csökkenthetik. A szakértők szerint érdemes minden nap pár percet rászánni, akár egy kávészünetben is. Egy kis odafigyelés a kezeinkre sokat segített abban, hogy elkerüljük a fájdalmas, hosszantartó panaszokat, hiszen a testünknek is jár néha egy kis offline pihenés.

0: Lassan egy újabb óra végéhez érkezünk itt a Trio FM kedd délelőttjében. Jönnek a friss hírek, majd Teddy Sims dalát indítom, itt lesz a Bad Dreams a 2024-es lágereink közül. Tartsanak velünk továbbra is, rádiózzunk együtt ma is délig.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
4: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Gázberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Jászberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
5: Nyárzáró program a Jászberényi Állatkertben. Ismét elérkezik az állatkertek éjszakája. Augusztus 28-án este állatbemutatókkal, varázslatos fényfestéssel, bátorságpróbával, ugrálóvárral és sok más érdekességgel várunk benneteket 19 óra és 23 óra között.
6: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigye el az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
7: Műsorunk partnerei Electrolux, egy jobb élet jegyében svéd tervezés. Ha a jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, G-kulcs kulcsmásoló műhely, ahol mindig kulcskérdésekről van szó. Szelei úti használcikk kereskedés és szerviz. A használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Ádi büfé. Aki szeret, az etet.
6: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
8: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Trans Jársági Műszaki Vizsgacentrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30

0: jelenti Belgorod megyét 114 ukrán támadás érte. A régióban 3 civil meghalt, 4-en megsérültek. Közben éjszaka az orosz légierő folytatta Ukrajna elleni támadását. Egyebek mellett Zaporizsját és Harkivot vették célba. 10 lakóházba csapódtak be drónok, ott 3 civil halt meg. Dnipropetrovszk megyében lakóháza, kollégium, iskola, óvoda és egy napelempark is megrongálódott. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, eddig több százezer oldal dokumentumot néztek át, és mintegy 1400 diplomata útlevelet vontak vissza. A tárcavezető beszélt arról is, hogy a kormányzás első 100 napjában Magyarország visszatért az EU, a NATO és a V4-ek szövetségi rendszeréhez. Hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát talált a NAV egy bolgár kisbuszban. A pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanád megyei szakaszán ellenőrizték a járművet, amelynek utasterében bukkantak a csempészáróra. A hamisítványok mintegy 17 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. A sofőr több mint 7 millió forint bírságra számíthat. Egész napos állami megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátoraljaújhelyen az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. Az emléknap délelőtt 10 órakor a mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond beszédet. A program szentmisével, majd koszorúzással folytatódik. Erős tornádó söpört végig Franciaország délnyugati részén, több mint 40-en megsérültek és több száz házban keletkeztek károk, írja a BBC. 15 embert vittek kórházba, köztük egy várandós nőt, akire ráomlott a háza. Áramkimaradások is voltak, és a közlekedés is akadozott. Sikerült megfékezni a szombaton keletkezett erdőtüzek 27%-át Nevada államban. A tűzvészben 32 ház megsemmisült, és további 6 megrongálódott. A lángok több mint 6000 hektárnyi területet pusztítottak el. 7 ember, köztük 3 tűzoltó megsérült. Eddig mintegy 42 000 ember kimenekítését rendelték el, további 45 000-nek pedig azt javasolták, hogy szükség esetén hagyják el otthonukat. A tüzet gyújtogatás okozta.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
0: Folytatódik a napos, fátyolfelhős idő, nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19-27 fok között alakul. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, péntekre visszatér a kánikula.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Szép napot kívánok mindenkinek, 10 óra múlt pár perccel folytatjuk tovább a Trio FM keddélőtjét, én Pálinkás Zsolt vagyok. Már is egy kikapcsolódási lehetőséget ajánlok figyelmükbe. Jászapátin a Vágópál helytörténeti gyűjteményben nyílik meg a Csendbe zárt fény, a fény meséje című kiállítás szeptember 11-én pénteken délután 17:30-kor. A tárlaton Törökné Rusvai Mária festményeit és Demeter Bori fotográfiáit tekintetik meg az érdeklődők. A kiállítás egészen október 2-ig látogatható, hétfőtől csütörtökig reggel 8-tól, délután 4-ig, pénteken pedig 8 órától 13 óráig várják a látogatókat az István Király út 23 szám alatt.

Ezen a Trio FM a Jelseg rádiója. A mai digitális világban már természetesnek vesszük a hajszálpontos mérést, de volt idő, amikor a városok elképzelhetetlenek lettek volna hozzáértő mérlegjavító szakemberek nélkül. A hagyományos kétkarú serpenyős mérlegek javítása mára sajnos a végveszélyben lévő szakmák közé került. A mesterség egyik utolsó ismerője arról mesélt, hogy bár a pénztárgépek és a modern mérlegek szervizelése még biztos alapot ad a mindennapokhoz, a klasszikus mechanikus eszközökkel évente már csak 2-3 alkalommal találkoznak, ezek a régi mérlegek pedig egészen különleges belső felépítéssel rendelkeznek. Kevesen tudják például, hogy a billenésüket rendkívül kemény kőből, acádból készült speciális alkatrészek biztosítják. Ha ezek elkopnak vagy elenged a ragasztásuk, a javításukhoz olyan precizitás kell, ami generációkon át öröklődött. A 90-es években egy modern mérleg még komoly vagyonba került, így mindenki igyekezett a régit javítatni és minél tovább használni azt. A helyzet azonban megváltozott az olcsóbb és a könnyebb digitális modellek megjelenésével, ahogy a kínai importmérlegek átvették a helyet a pultokon és a piacokon, úgy tűnik el lassan a tudás is, amivel a régi súlyokat és serpenyőket egyensúlyba hozták, úgy tűnik lassan már csak az emlékekben és a múzeumokban találkoztatunk ezekkel a patinás darabokkal.

0: Ez a Trio FM, a Jásság rádiója. Sokan vágyunk pozitív fordulatra az életünkben, de néha a változáshoz nem valami újat kell keresnünk, hanem a régi terheket kell letennünk. Pszichológiai kutatások szerint különösen az életközépi időszakban van 5 olyan gát, aminek az elengedése felszabadító erővel bírhat. Az első és talán legfontosabb az érzelmeink elnyomása. Érdemes megtanulnunk felismerni, mit üzen a testünk, a gombócot érzünk a torkunkban, vagy feszültséget a gyomrunkban, ne söpörjük félre. Inkább merjük kimondani, hogy mire is lenne szükségünk. Ugyanígy fontos, hogy felismerjük a régi berögzült sémáinkat is, azok a védekezési mechanizmusok, amik gyerekkorunkban még segítettek, felnőttként gyakran már csak átláltatnak minket a döntéseinkben. Érdemes tudatosan kezelni a belső kritikusunkat is, ne higgyünk el mindent, amit a negatív gondolataink sugallnak, és ne hagyjuk, hogy a kudarctól való félelem a kényelmi zónák fogságában tartson minket. A hiba ugyanis nem tragédia, hanem egy lecke, amiből tanulhatunk. Végezetül pedig fogadjuk el, hogy a lelki fejlődés nem egy egyenes vonal, nincsenek kötelező határidők. A gyógyulás egy hullámzó folyamat, és nem kell bűntudatot éreznünk, ha éppen nem érezzük magunkat a csúcson. A valódi önelfogadás egy stabil belső alapot ad, ami segít átvészelni a nehezebb napokat is. Érdemes tehát néha megállni és átgondolni, önök mit is tudnának ma elengedni a belső békűik érdekében.
1: 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
4: Ez a menüajánló.
5: A Sólyomotel keddi napi ajánlatában húsgaruska leves, csirkemell paprikás, kérhető még hideg megyleves, rántott csedársajt, további főételek közül pedig választhatunk lazanyét, entessel tésragút, de készül még aszalt gyümölcsel töltött ércemell, sült csirke comb és lecsós sertésszelet is. A Sólyomotel várja hívásunkat 57 401 267. A Pipacsétterem várja vendégeit csontlevessel, fehér bablevessel, készül még náluk pásztortarhonya, zöldborsó főzelék sült virslivel, zsiványbuksza, rizibizivel és harcsapaprikás túrós csuszával. Rendeletünk a Pipacsétteremből az 57 405 510-es telefonszámon. Az Aranykanál étterem ajánlata kedre kolbászos burgonyleves, csontleves, csángópecsenye petezselymes burgonyával, kovászos uborkával, készítenek még bolognai rakott pennével, rántott sajtot, burgonyafőzeléket fasírtal, a mai finomságok között szerepel még tojásos, kolbászos lecsó és pirított zöldségek mozzarella steakkel a vega kínálatukban. Az Aranykanál étterem telefonszámai 57 403 290 és 0620 470 37 33. Frankfurti leves és fahéjas cseresznyeleves készül ma a Karavánon kiszolgáló étteremben. A levesekhez kérhető zöld borsópörkölt gombával, galuskával, milánói sertésborda, csőben sült érce paradicsommal, sajttal, rántott mozzarella, tökmagos sertéskaraj rántva, választható még tejbel is, valamint piszkeszósz bundás kenyérrel. A Karaván önkiszolgáló étterem telefonszáma pedig 57 406 710. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, saláta, koppás stagionata, érlelt sertés tarjával, gorgonzolával és barackkal, grillezett csirkemell zöld pesztóval, mozzarellával és rizskörettel, desszert vagy kávé jár még a mai menühöz, amit elfogyasztatunk helyben, illetve kérhetjük elvitelre is. Paradicsomleves készül a River Bistróban, kérhetünk rizses húst, illetve konflikt csirke mellett hasább burgonyával. Ha rendelnénk, hívjuk az 57 407 500-as telefonszámot. Sokféle leves készül a Bérs kávézó és bisztróban, csontleves, májgombócleves, hideg gyümölcsleves, illetve olasz zöldségleves közül választatunk. A főételek közül pedig kérhetünk rakott karfiolt, barbecue csirke combot rizivizivel, avokádós rágsalátát, a tésztakedvelőknek pedig bolognai és spagetti, négy sajtos nyoki és milánói penne a kínálatban. Rendelésfelvétel 0620 240 40 44.
4: Ez volt a menüajánló.
3: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
6: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Trigo FM játszberényből. Gondolkodtak már azon, hogy hiába van rengeteg kényelmi eszközünk, mégis egyre nehezebb valóban kipihennünk magunkat. Ez a modern élet egyik nagy paradoxona, miközben a technológia elvileg segíti a kényelmünket, a folyamatos online jelenlét és az állandó információ áramlás miatt az agyunk szinte soha nem jut el a valódi nyugalom állapotába. A pihenés ugyanis ma már nem egy automatikus folyamat, hanem egy tudatos döntés eredménye. A szakemberek szerint a valódi regeneráció az kell, hogy mérsékeljük az idegrendszerünket érő ingereket. Ebben segített például a meleg víz ereje, a víz felhajtó ereje csökkenti a testünkre nehezedő fizikai terhelést, a hő pedig segíti az izmok ellazulását. Ez a fizikai élmény egyfajta nyugtató választ vált ki az idegrendszerből, ami segít átlépni a napi pörgésből a mély relaxációba. Már napi 20-30 perc tudatos lelassulás segített abban, hogy a légzésünk mélyebbé váljon, és a figyelmünk a feladatok helyett befelé forduljon. Ez a fajta kikapcsolódás valójában egy tanulható készség. Ha rendszeresen teremtünk magunknak olyan környezetet, ahol az idegrendszerünk megnyugodhat, egy idő után sokkal könnyebbé válik majd a váltás az aktív munka és a pihentető otthoni percek között. Érdemes tehát tudatosan időt szánni a csendre és a feltöltődésre. Itt a Trión pedig töltődhetünk akár a hiásság kedvencejével is. Folytatjuk zenével.
1: 97.7 Trió FM. Mellette szól.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Több jelenségi településre érkezik ezen a héten a kormányablakbusz. Jászberényi siker a Kenyérlelke Fesztiválon. Időszakos áramszünet lesz több alkalommal Jászberény egyes részein, Katlakéktek Jászkísér külterületén. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Munkagépeket nyert a Jász-Jákoholmi önkormányzat a Magyar Falu programban. A 3 millió forint értékű eszközök hatékonyan támogatják az önkormányzati kötelező feladatok ellátását, a zöld területek kezelését, valamint a belterületi infrastruktúra fenntartását. A fűnyírási és parkgondozási munkák megerősítésére sikeresen beszerzésre került 2 darab motoros fűkasza, valamint 1 darab oldalkidobós fűnyíró traktor. A sűrűbb, elhanyagoltabb növényzet szakszerű tisztítására és a területek szárzúzására megvásárlásra került 1 darab kalapácsos szárzúzó, valamint az árkok, vízelvezető csatornák profilozásához és karbantartásához beszerzésre került 1 darab trapézkanál is. Ezen a héten ismét útnak indul a kormány ablakbusz a Jászságba. Augusztus 27-én csütörtökön több jászsági településen a délelőtti, kora délutáni órákban lehet ügyeket intézni, így Jászkíséren, Jászszentandráson és Jászibányon az önkormányzati hivatalnál, augusztus 28-án pedig szintén a délelőtti időszakban lesz lehetőség a helyben történő ügyintézésre Jászdózsán, a polgármesteri hivatalnál, Jászjákóhalmán a községházánál, valamint Jásztelken az önkormányzati hivatalnál. 12. alkalommal került megrendezésre a Szentendrei Skanzenben a Kenyérlelke Fesztivál, amely a kézműves pék szakma legrangosabb hazai eseménye. A 40 pékséget felvonultató országos mezőnyben 2 arany és 1 ezüst minősítéssel tért haza a jászberényi Bergen pékség. A Kenyérlelke Fesztiválon a pékségek termékeit szakmai zsűri értékelte külalak, bélzet és íz alapján, majd arany, ezüst és bronz minősítéssel ismert el az arra érdemes kenyereket és kalácsokat. A Bergen mindhárom meghirdetett kategóriában nevezett, és valamennyi bemutatott terméke kiemelkedő minősítést kapott. Arany minősítést szerzett fehér, félbarna kategóriában, arany minősítést ért el ízletes kalácsával, és ezüst minősítéssel értékelték bioteljes kiörlésű kenyerét. Medve Bence a Bergen pékség vezető pékje óriási szakmai visszajelzésnek értékelte az elért eredményt, mint fogalmazott, különösen sokat jelent számukra, hogy mindhárom benevezett termékük minősítést kapott, és hogy egy jászberényi pékség ilyen eredményt érhetett el az ország legjobb kézműves pékségei között. Hangsúlyozta, a szakmai eredmény nem csak a nevezett termékeket, hanem a pékség teljes csapatának mindennapi munkáját is elismeri. 2 kazalban felhalmazott nagyméretű szalmabálák gyulladtak ki a minap Jászkísér külterületén a Vágóhíd út közelében. A lángok mintegy 1200 bálát érintettek, és a tűz körülbelül 5000 négyzetméteren az aljnövényzetre is átterjedt. A tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk a lángok továbbterjedését, a jászberényi és hevesi hivatásos, valamint a jászkíséri önkormányzati tűzoltók dolgoztak a helyszínen, munkájukat visszaállító járművek és erőgépek is segítették. Augusztus utolsó hetében több jászsági településen lesz áramszünet. Jászboldogházán augusztus 27-én csütörtökön 8 és 16 óra között kell készülni a szolgáltatás szüneteltetésére az Ágút, Bocskai út, valamint a Rózsa út egyes házainál. Jászberényben több napra is jut a tervezett munka. A mai nap mellett augusztus 28-án pénteken 8 és 12 óra között a munkák többek között az Ipartelep út, a Nagykátai út, az Alsó Muszáj út, az Álmos utca, a Deák Ferenc utca, a Fátyol, a Gyöngytyúk utca és a Jászváros utca és számos további utca egyes részeit érintik majd. Augusztus 31-én hétfőn szintén több helyen dolgoznak Jászberényben az áramszolgáltató szakemberei, reggel 8 és 10 óra között többek között a Bátori, Cimbalom, Csengő, Daru, Dob, Garat, Harcos, Lagzi Májva és Szent Ferenc utcában lesznek érintett címek, ezt követően 10 és 12 óra között a Batthyány utca és környékének több utcája, 12 és 14 óra között szintén augusztus 31-én hétfőn a Fémnyomó utca, a Zagyvapart utca és a Zagyvaparti tanya egyes címei kerülnek sorra. Átmenetileg vastagszik a felhőzet, de kevés helyen lehet csapadék. A keleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Késő estére 18 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: Trio FM, melletted szól.

heti napindítónk lassan az utolsó percéhez érkezik, folytatjuk majd a Napközben magazinnal, programajánlatokkal és sok-sok jó zenével, töltsük együtt a délőtt utolsó óráját is.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
4: Megéheztetek és valami igazán finomra vágytok? Bízzátok ránk az ebédet vagy a vacsorát, és élvezzétek a tökéletes ízeket a Firpo pizzériában. Nálunk ropogós pizzák, szaftos giroszok, friss kurítók és mennyei tészták várnak rátok. Ugorjatok be hozzánk Jászberénybe, a Dózsa György út 4 alá, vagy rendeljetek kényelmesen a firpo.hu weboldalon, illetve a 0670 223 91 91-es számon. Hétköznap este 9-ig, pénteken és szombaton 3-4-10-ig, vasárnap pedig este 8-ig nyitva vagyunk, és az ételeket frissen elkészítve házhoz is visszük. Firpo Pizzéria. Mindig friss, mindig forró, mindig Firpo.
5: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigyél az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
6: Műsorunk partnerei: Illatszerek üzletháza. Minden, ami kényelem. Bác papucsok és táskák széles választékban. Iskolakezdés a Sarok üzletházban. A 30 éves sütőház Kft. Kovászott szenvedély, minőség minden falatban. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász.
5: Készüljünk együtt az iskolára!

0: ütött ki, ketten meghaltak, ketten megsérültek. A határmenti Belgorod megyét 114 ukrán támadás érte. A régióban 3 civil meghalt, 4-en megsérültek. Közben éjszaka az orosz légierő folytatta Ukrajna elleni támadását. Egyebek mellett Zaporizsját és Harkivot vették célba, 10 lakóházba csapódtak be drónok, ott 3 civil halt meg. Dnipropetrovsk megyében lakóháza, kollégium, iskola, óvoda és egy napelempark is megrongálódott. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, eddig több százezer oldal dokumentumot néztek át, és mintegy 1400 diplomata útlevelet vontak vissza. A tárcavezető beszélt arról is, hogy a kormányzás első 100 napjában Magyarország visszatért az EU, a NATO és a V4-ek szövetségi rendszeréhez. Hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát talált a NAV egy bolgár kisbuszban. A pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanád megyei szakaszán ellenőrizték a járművet, amelynek utasterében bukkantak a csempészáróra. A hamisítványok mintegy 17 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. A sofőr több mint 7 millió forint bírságra számíthat. Egész napos állami megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátoraljaújhelyen az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. Az emléknap délelőtt 10 órakor a Mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond beszédet. A program szentmisével, majd koszorúzással folytatódik. Erős tornádó söpört végig Franciaország délnyugati részén, több mint 40-en megsérültek és több száz házban keletkeztek károk, írja a BBC. 15 embert vittek kórházba, köztük egy várandós nőt, akire ráomlott a háza. Áramkimaradások is voltak, és a közlekedés is akadozott. Sikerült megfékezni a szombaton keletkezett erdőtüzek 27%-át Nevada államban. A tűzvészben 32 ház megsemmisült, és további 6 megrongálódott. A lángok több mint 6000 hektárnyi területet pusztítottak el. 7 ember, köztük 3 tűzoltó megsérült. Eddig mintegy 42 000 ember kimenekítését rendelték el, további 45 000-nek pedig azt javasolták, hogy szükség esetén hagyják el otthonukat. A tüzet gyújtogatás okozta.
1: Az időjárás jelentés támogató a Vet Emedik Kft. A kisállatok szolgálatában.
0: Folytatódik a napos, fátyolfelhős idő, nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19-27 fok között alakul. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, péntekre visszatér a kánikula.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Vet Emedik Kft. A kisállatok szolgálatában.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Kellemes délelőtt, jó rádiózást kívánok! 11 óra múlt, ez már a Napközben magazinunk. Egy felhívással érkezem, szeptemberben is több helyszínen várja a véradókat a Magyar Vöröskereszt ajánlásában. Szeptember 4-én pénteken délelőtt 10 órától fél egyig Jászdózsán, a Petőfi Sándor művelődési házban, délután 2-től fél 5-ig pedig Alattyánon, a Hím művelődési házban nyújtatnak majd segítséget. Szeptember 8-án kedden Jászberényben, a Tököli úti református imaházban 11 órától egészen 16 óráig tart majd a véradás. Szeptember 10-én csütörtökön Jászapátin, a Pályér Antal művelődési házban várják majd az önkénteseket délután 1 és délután 5 óra között. Szeptember 26-án szombaton pedig Jászárok szálláson, a Deák Ferenc gimnáziumban adhatnak vért reggel 9 és délután 3 óra között. Ha tehetik, kérem segítsenek, hiszen tudják, minden véradás életet ment.

0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: Ez a Trió FM jelzvelényből, most pedig áttekintjük részletesen, milyen izgalmas közösségi, kulturális események várják a jászpénzszerújakat. Kezdjük a legközelebbi eseményekkel, hiszen most szombaton, augusztus 29-én duplán érdemes lesz ellátogatni a jászpénzszerúj Rimóci kastélyba, a Szent Családtér 18 szám alá. Délelőtt 10 órától a Bedekovics Lőrinc Népfőiskolai Társaság szervezésében nyári bútorfestés alkotóműhely indul Pleszkán Orsi bútorfestővel, a Mesevirágom alkotóműhely alapítójával. A résztvevők a népi bútorfestés alapjaival és hasznos gyakorlati fogásokkal ismerkedhetnek meg, miközben saját kezűleg készítetnek el egy körösi mintás kopogtatót. A programon a részvétel feltételeiről tájékozódhatnak a Petőfi Sándor Művelődési Ház közösségi oldalán. Ugyancsak most szombaton, augusztus 29-én délután 2 órától történelmi előadásra várják az érdeklődőket a Rimóci kastélyban. A Mohács 500 emlékévhez kapcsolódóan dr. Farkas Kristóf Vince történész tart előadást a sorsfordító 1526-os csatáról és annak hátteréről. A rendezvényre a belépés teljesen díjtalan, a szervezők minden történelmi iránt érdeklődőt sok szeretettel várnak. Érdemes már most beírni a naptárba az ősz egyik legnagyobb helyi sporteseményét is. Október 3-án szombaton rendezik meg a 8. jászpénzszerúji futófesztivált a Magyar Diák Sportnapi alkalmából Maróti István emlékére. A verseny központja a Szent Családtér lesz, a megmérettetésen pedig a legkisebbektől a tapasztaltabb futókig minden korosztály rajthoz állhat. A részvétel teljesen ingyenes, a szervezők egyetlen távon sem kérnek nevezési díjat. A program egyébként délután 1 órakor a rajtszámok átvételével és a helyszíni regisztrációval indul, majd 3-4-2-kor megemlékezéssel és hivatalos megnyitóval folytatódik. A futamok 14 óra 20 perctől rajtolnak, először a legkisebb óvodások 360 méteres távjával, majd folyamatosan indulnak az általános iskolás korcsoportok 600, 900, illetve 1500 méteren. A felsősök és a felnőttek futamai késő délután rajtolnak, köztük a 2080 méteres futam, a 4160 méteres táv, valamint a negyedmaraton 10,5 kilométeres köre. A nap folyamán 3 külön időpontban tartanak majd eredményhirdetést, a felnőtt és hosszú távú futamok díjátadása 6:30-kor zárja majd az eseményt. Az előnevezési határidő pedig szeptember 21-e, ami azért is fontos, mert a névre szóló rajtszámokat az előre regisztrált indulóknak tudják biztosítani. Nevezni személyesen a helyi Petőfi Sándor Művelődési Házban lehet, illetve elektronikus lehetőségek is vannak. A futóversennyel kapcsolatos részleteket megtalálják a jászpénzszerú.sportei.hu weboldalon. Folytatjuk egy hétvégi programajánlattal. Augusztus 29-én most szombaton rendezik meg a második nyárzáró utcazene fesztivált itt Berényben. Délután 4 órától egészen estig élőzene tölti meg a várost, közel 20 zenész és zenekar lép majd fel a helyi szabadtéri teraszokon, helyszíneken. Hallatnak majd akusztikus dallamokat, blues-t, örökzöldeket, cigányzenét és rock'n'rollt is. A fellépők a belváros legkülönbözőbb pontjain váltják majd egymást, így egy kellemes séta közben több műfajba is belhallgathatunk. A közönség 5:30-tól 8-ig szavazhat is majd a kedvenc produkciójára, a szavazólapokat a Konszerve Park információs sátránál vehetik át, és a fellépőknél adhatják le. Este 8 órakor egy közös örömzenéléssel és énekléssel zárul majd a fesztivál a Hello Berény parkoló melletti területen. Búcsúztassuk együtt a nyarat Jászberény szívében, tehát augusztus 29-én a második nyárzáró utcazene fesztiválon. Kellemes tartalmas kikapcsolódást kívánok mindenkinek ehhez a programhoz is.
0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: Közlekedési információkat hozok a térségből. Jászalsó-Szent György és Tiszasúly között útpályafelújítás zajlik a 32-26-os úton a kezdőszelvény és a 2-es kilométer között. A munkátok miatt mindkét irányban félpályás lezárásra és útszűkületre kell számítani augusztus 31-éig. Szentmártonkától és Pusztamonostól összekötő útján a 31-08-as úton Szent Lőrinc Kátánál kábelépítés miatt forgalomkorlátozás van érvényben a 6-os és a 7-es kilométer között. Mindkét irányban útszűkület nehezíti az áthaladást a hónap végéig. Tápió szerén a vasútállomáshoz vezető úton gázközmű építés miatt van érvényben útszűkület a 2-es kilométer szelvénynél a jobb oldalon. A munkálatok augusztus 27-én délutánig tartanak. Az érintett útszakaszokon vezessenek fokozott figyelemmel, óvatossággal.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
2: Ez a menüajánló.
3: A Sólyomotel keddi napi ajánlatában húsgaluska leves, csirkemell paprikás, kérhető még hideg megyleves, rántott csedár sajt, további főételek közül pedig választhatunk lezenyét, entes sertésragút, de készül még aszalt gyümölcsel töltött ércemell, sült csirke comb és lecsós sertésszelet is. A Sólyomotel várja hívásunkat 57 401 267. A Pipacsétterem várja vendégeit csontlevessel, fehér bablevessel, készül még náluk pásztortarhonya, zöldborsó főzelék sült virslivel, zsiványbuksza, rizibizivel és harcsapaprikás túrós csuszával. Rendeletünk a Pipacsétteremből az 57 405 510-es telefonszámon. Az Aranykanál étterem ajánlata kedre kolbászos burgonyleves, csontleves, csángópecsenye petezselymes burgonyával, kovászos uborkával, készítenek még bolognait rakott pennével, rántott sajtot, burgonyfőzeléket fasírtal. A mai finomságok között szerepel még tojásos, kolbászos lecsó és pirított zöldségek mozzarella steakkel a vega kínálatukban. Az Aranykanál étterem telefonszámai 57 403 290 és 0620 470 37 33. Frankfurti leves és fahéjas cseresznyeleves készül ma a Karavánon kiszolgáló étteremben. A levesekhez kérhető zöld borsó pörkölt gombával, galuskával, milánói sertésborda, csőben sült érce paradicsommal, sajttal, rántott mozzarella, tökmagos sertéskaraj rántva, választható még tejből is, valamint piszkeszósz bundás kenyérrel. A Karaván önkiszolgáló étterem telefonszáma pedig 57 406 710. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, saláta, koppa stagionata érlelt sertés tarjával, gorgonzolával és barackkal, grillezett csirkemell zöld pesztóval, mozzarellával és rizskörettel, desszert vagy kávé jár még a mai menühöz, amit elfogyasztatunk helyben, illetve kérhetjük elvitelre is. Paradicsomleves készül a River Bistróban, kérhetünk rizses húst, illetve konflikt csirke mellett hasább burgonyával. A rendelnénk hívjuk az 57 407 500-as telefonszámot. Sokféle leves készül a Bírs kávézó és bisztróban, csontleves, májgombócleves, hideg gyümölcsleves, illetve olasz zöldségleves közül választatunk. A főételek közül pedig kérhetünk rakott karfiolt, barbecue csirke combot rizivizivel, avokádós rágsalátát, a tésztakedvelőknek pedig bolonyai és spagetti négy sajtos nyoki és milánói penna a kínálatban. Rendelés felvétel 0620 240 40 44.
2: Ez volt a menüajánló.
1: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
4: Ez volt a reklám.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Egy 19 éves kunmadarasi férfi bement egy helyi lakóházba úgy, hogy a konyha ablakról letépte a szúnyoghálót, majd az ablakot benyomta és szerszámgépeket, csaptelepeket és egyéb tárgyakat lopott el 250 000 forint értékben. A rendőrök elfogták és lopás miatt hallgatták ki. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a férfit nem tántorította el az, hogy büntető eljárás hatálya alatt áll, mert újból rablásra vetemedett. Egy kunmadarasi nő kerékpárját tolva hazafelé tartott, amikor valaki hátulról befogta a száját és közölte vele, hogy tett ki a pénzt. A riad sértett ilyettében elengedte a biciklit, aminek kosarából kiborult egy szatyornyi élelmiszer, hátizsák, benne némi készpénzzel, elemlámpával és powerbankkal, amiket az uton álló magával vitt. Az asszony felismerte támadójában egy ismerősének a hangját. A férfi még egy bűncselekményt elkövetett elfogását megelőzően ekkor egy kunmadarasi ház ablakát törte be, és onnan illatszereket, DVD-ket és némi élelmiszert lopott el. A rendőrök elfogták és előállították a tettest, rablás és lopások miatt hallgatták ki. Az egyesített ügyben a nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A szolnoki bázison történt Gripen baleset után a Honvédelmi Minisztérium azonnali hatállyal felfüggesztette a vadászgépek kiképzési repüléseit. Mint ismert, súlyos repülőbaleset történt a szolnoki katonai bázison, ahol földetérés után kigyulladt és teljesen megsemmisült a Magyar Honvédség egyik harci repülőgépe. A pilóta életét az utolsó pillanatban a katapult ülés mentette meg, így a katonának sikerült túlélnie a balesetet, de gerincsérülés szenvedett, várhatóan teljesen felépül majd. Kürtös László államtitkár arról számolt be, hogy a katona visszavitte a gépet a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. A honvédelmi tárca szerint ezzel mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. Az 51 éves őrnagy tapasztalt pilóta közel 2000 repültórával rendelkezik, és nemzetközi műveletekben is részt vett. A Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium közlése szerint minden szükséges segítséget megadnak neki és családjának. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján az elmúlt 24 órában az igazgatóság működési területén számottevő csapadékot nem jelentettek. A Tisza vízgyűjtőin jelentős csapadék nem hullott. A Tiszató kisköre felső vízmércén észlelt vízállása 622 cm volt. A Tiszatóban, illetve a kisköre és Tiszalök közötti folyószakaszon megközelítőleg 126 millió köbméter vizet tároznak, ebből a hasznosítható vízkészlet 12,6 millió köbméter. A Zagyva vízállása Jászteleknél 91 cm volt. Az elkövetkező 6 napban a Maros vízgyűjtő területére 26 mm, a Szamoskrasznájéra 12 mm csapadékot jeleztek előre, a többi vízgyűjtőn 1 és 9 mm közötti csapadék várható, tájékoztatott a térségi vízügyi igazgatóság. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni a 2026-2027-es tanév október-novemberi érettségi vizsgáira. A középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkezők a kijelölt iskolákban személyesen jelentkezhetnek, így térségünkben Jászberényben a Lehel Vezér gimnáziumban, vagy a Szent József Katolikus Elektronikai Technikum gimnázium és kollégiumban. A középiskolai tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők a Jász-Nagykunszolnok vármegyei kormányhivatalnál is jelentkezhetnek érettségire. A jelentkezés módja személyesen a hatósági főosztály hatósági és oktatási osztályán Szolnokon, vagy az oktatási hivatal honlapján a www.oktatás.hu-n található jelentkezési lappal. Fontos, hogy a jelentkező minden esetben tájékozódjon arról, díjköteles-e számára az érettségi vizsga. Díjköteles vizsga esetén a díj mértéke középszintű vizsga esetén 48 000 forint, emelt szintű vizsga esetén 81 000 forint vizsgatantárgyanként. Átmenetileg vastagszik a felhőzet, de kevés helyen lehet csapadék. A keleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Késő estére 18 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Trio napközben minden, ami jásság.

0: van a tájt. Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Ez a Trió FM Jászberényből fontos felhívást adok a jászberényi kutyatulajdonosoknak. Augusztus 31-e és szeptember 7-e között tartják az idei kötelező eboltást és férekhajtást a városban a 3 hónapnál idősebb kutyák számára. Az oltás díja 8000 forint kutyánként, a kötelező férekhajtás pedig 10 testsúlykilogrammonként 200 forintba kerül. Kérik a gazdákat, hogy a kisház egészségügyi könyvét mindenképpen vigyék magukkal a helyszínekre. A védőoltás beadatása évente egyszer kötelező, az elmaradása bírságot von maga után. A szakemberek több jászberényi helyszínen és időpontban is várják a kutyákat, a pótoltást pedig szeptember 12-én szombaton délután tartják majd. A pontos menetrendről és a helyszínekről a jászberény.hu oldalon találnak részletes tájékoztatást.
0: Információk a jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

Nem sokára dél lesz, így ennyi fért bele augusztus 25-én kedden a délelőtti műsorságunkban. A járság kedvenceivel folytatjuk majd a Delelővel, én pedig búcsúzom, holnap reggel 7-kor találkozunk, Pálinkás Zsoltot hallották, köszönöm, hogy velem tartottak ma is.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glett anyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Nyárzáró program a Jászberényi Állatkertben. Ismét elérkezik az állatkertek éjszakája. Augusztus 28-án este állatbemutatókkal, varázslatos fényfestéssel, bátorságpróbával, ugrálóvárral és sok más érdekességgel várunk benneteket 19 óra és 23 óra között.
4: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigyél az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára, augusztus 28-án pénteken, a Trio FM-en.
5: Műsorunk partnerei: Electrolux, egy jobb élet jegyében svéd tervezés. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, G-kulcs kulcsmásoló műhely, ahol mindig kulcskérdésekről van szó. Szelei úti használt cikkereskedés és szerviz. A használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Ádi büfé. Aki szeret, az etet.
4: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken, a Trio FM-en.
6: Ez volt a reklám.
7: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
8: A Trio FM hírei.
9: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, újabb ütemhez ért a déli körvasút építése. Erős tornádó söpört végig Franciaország délnyugati részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Dróntámadás ért egy dél-oroszországi olajfinomítót. A Krasznodári határterületen található létesítményben tűzütött ki, ketten meghaltak, ketten megsérültek. A határmenti Belgorod megyét 114 ukrán támadás érte. A régióban 3 civil meghalt, 4 megsérültek. Közben éjszaka az orosz légierő folytatta Ukrajna elleni támadását. Egyebek mellett Zaporizsját és Harkivot vették célba, 10 lakóházba csapódtak be drónok, ott 3 civil halt meg. Dnipropetrovsk megyében lakóháza, kollégium, iskola, óvoda és egy napelempark is megrongálódott. Egy nemzet számára fontos, hogy ismerje múltját és értékeit, és képes legyen önmagát mások szemén keresztül látni. Ezt mondta a köztársasági elnök a Miskolci Egyetemen a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Baka András hangsúlyozta, a magyarság kép nem csupán örökség, hanem teljesítmény, ami a kulturális és tudományos eredmények mellett azzal is alakítható, ahogy a nemzet magyarként van jelen a világban. Újabb ütemhez ért a déli körvasút építése, 6 héten át forgalomkorlátozásra kell számítani a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. Hívta fel a figyelmet a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, a Buda felől érkező autósokat érintő sávlezárás szakaszosan halad majd, a munkálatok üteméhez igazodva. A reggeli és a délutáni csúcsidőben torlódás és hosszabb menetidő várható, ezért a Pesterzsébet és Soroksár felé tartóknak a külső Mester utca használatát javasolják. Elmarad a független közmédia testület média szakmai jelöltjeinek meghallgatása a Tisza párt kezdeményezésére. Rápli Róbert, az Országgyűlés Művelődési Bizottságának tiszás tagja, a napirend elfogadása előtt jelezte, hogy több jelentős szervezet is hivatalos levélben kifogásolta az eljárás rendet és a jelölési folyamatot. A Tisza párt minél szélesebb társadalmi és szakmai egyeztetést ígért, és nem szeretne elhamarkodott döntést hozni, emelte ki a képviselő. Erős tornádó söpört végig Franciaország délnyugati részén, több mint 40-en megsérültek és több száz házban keletkeztek károk, írja a BBC. 15 embert vittek kórházba, köztük egy várandós nőt, akire ráomlott a háza. Áramkimaradások is voltak, és a közlekedés is akadozott.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Húsi. Minden, ami a rácsra kell. Prémium húsok és grill különlegességek egy helyen.
9: Folytatódik a napos, fátyolfelhős idő, nyugaton szorványos

Újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jassák kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Emlékeztek? Tavaly nyáron felrobbant Jászberény. Most újra itt az idő. Szeptember 12-e, szombat, Jászberény, Aranykanál kerti parti, Dezóval.
4: A nagy sikerre való tekintettel foglaljatok asztalt minél előbb. Hamburgerek, sztékek, sültek, limonádé, koktélok, füst, láng, barbecue. Asztalfoglalás 0630 302 24 93. Aranykanál étterem, ahol az ízek és élmények találkoznak.
3: Szeptember 12.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
5: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetnék irányéva. Ezen a héten ismét útnak indul a kormány ablakbusza Jászságba. Augusztus 27-én csütörtökön több jászsági településen a délelőtti, kora délutáni órákban lehet ügyeket intézni, így Jászkíséren, Jászszentandráson és Jászibányon, az önkormányzati hivatalnál, augusztus 28-án pedig szintén a délelőtti időszakban lesz lehetőség a helyben történő ügyintézésre Jászdózsán, a polgármesteri hivatalnál, Jászjákóhalmán a községházánál, valamint Jásztelken az önkormányzati hivatalnál. Munkagépeket nyerte a Jászjákóhalmi önkormányzat a Magyar Falu programban. A 3 millió forint értékű eszközök hatékonyan támogatják az önkormányzati kötelező feladatok ellátását, a zöld területek kezelését, valamint a belterületi infrastruktúra fenntartását. A fűnyírási és parkgondozási munkák megerősítésére sikeresen beszerzésre került 2 darab motoros fűkasza, valamint 1 darab oldalkidobós fűnyíró traktor. A sűrűbb, elhanyagoltabb növényzet szakszerű tisztítására és a területek szárzúzására megvásárlásra került 1 darab kalapácsos szárzúzó, valamint az árkok, vízelvezető csatornák profilozásához és karbantartásához beszerzésre került 1 darab trapézkanál is. 12. alkalommal került megrendezésre a Szentendrei Skanzenben a Kenyérlelke Fesztivál, amely a kézműves pék szakma legrangosabb hazai eseménye. A 40 pékséget felvonultató országos mezőnyben 2 arany és 1 ezüst minősítéssel tért haza a jászberényi Bergen pékség. A Kenyérlelke Fesztiválon a pékségek termékeit szakmai zsűri értékelte külalak, bélzet és íz alapján, majd arany, ezüst és bronz minősítéssel ismert el az arra érdemes kenyereket és kalácsokat. A Bergen mindhárom meghirdetett kategóriában nevezett, és valamennyi bemutatott terméke kiemelkedő minősítést kapott. Arany minősítést szerzett fehér, félbarna kategóriában, arany minősítést ért el ízletes kalácsával, és ezüst minősítéssel értékelték bioteljes kiörlésű kenyerét. Medve Bence, a Bergen pékség vezető pékje óriási szakmai visszajelzésnek értékelte az elért eredményt, mint fogalmazott, különösen sokat jelent számukra, hogy mindhárom benevezett termékük minősítést kapott, és hogy egy jászberényi pékség ilyen eredményt érhetett el az ország legjobb kézműves pékségei között. Hangsúlyozta, a szakmai eredmény nem csak a nevezett termékeket, hanem a pékség teljes csapatának mindennapi munkáját is elismeri. 2 kazalban felhalmazott nagyméretű szalmabálák gyulladtak ki a minap Jászkísér külterületén a Vágóhíd út közelében. A lángok mintegy 1200 bálát érintettek, és a tűz körülbelül 5000 négyzetméteren az aljnövényzetre is átterjedt. A tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk a lángok továbbterjedését, a jászberényi és hevesi hivatásos, valamint a jászkíséri önkormányzati tűzoltók dolgoztak a helyszínen, munkájukat visszaállító járművek és erőgépek is segítették. Augusztus utolsó hetében több jászsági településen lesz áramszünet. Jászboldogházán augusztus 27-én csütörtökön 8 és 16 óra között kell készülni a szolgáltatás szüneteltetésére az Ágút, Bocskai út, valamint a Rózsa út egyes házainál. Jászberényben több napra is jut a tervezett munka. A mai nap mellett augusztus 28-án pénteken 8 és 12 óra között a munkák többek között az Ipartelep út, a Nagykátai út, az Alsó Muszáj út, az Álmos utca, a Deák Ferenc utca, a Fátyol, a Gyöngytyúk utca és a Jászváros utca és számos további utca egyes részeit érintik majd. Augusztus 31-én hétfőn szintén több helyen dolgoznak Jászberényben az áramszolgáltató szakemberei, reggel 8 és 10 óra között többek között a Bátori, Cimbalom, Csengő, Daru, Dob, Garat, Harcos, Lagzi Májva és Szent Ferenc utcában lesznek érintett címek, ezt követően 10 és 12 óra között a Battyányi utca és környékének több utcája, 12 és 14 óra között szintén augusztus 31-én hétfőn a Fémnyomó utca, a Zagyvapart utca és a Zagyvaparti tanya egyes címei kerülnek sorra. Átmenetileg vastagszik a felhőzet, de kevés helyen lehet csapadék. A keleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Késő estére 18 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigye el az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára, augusztus 28-án pénteken, a Trio FM-en.
3: Műsorunk partnerei, Illatszerek üzletháza, minden, ami kényelem, Bácz papucsok és táskák széles választékban. Iskola kezdés a Sarok üzletházban. A 30 éves sütőház Kft. Kovászott szenvedély, minőség minden falatban. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász.
2: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, normalizálódott a hazai erőművek teljesítménye. Várhatóan teljesen felépül a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótája. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Visszavonta a villamosenergia rendszerre elrendelt krízis helyzetet a magyar villamosenergiaipari átvételi rendszer irányító. A Mavir szerint normalizálódott a hazai erőművek teljesítménye, közölték. A rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok elegendőek, így az ország áramellátása normál üzemben biztosítható. Egy nemzet számára fontos, hogy ismerje múltját és értékeit, és képes legyen önmagát mások szemén keresztül látni. Ezt mondta a köztársasági elnök a Miskolci Egyetemen a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Baka András hangsúlyozta, a magyarság kép nem csupán örökség, hanem teljesítmény, ami a kulturális és tudományos eredmények mellett azzal is alakítható, ahogy a nemzet magyarként van jelen a világban. Újabb ütemhez ért a déli körvasút építése, 6 héten át forgalomkorlátozásra kell számítani a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. Hívta fel a figyelmet a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, a Buda felől érkező autósokat érintő sávlezárás szakaszosan halad majd, a munkálatok üteméhez igazodva. A reggeli és a délutáni csúcsidőben torlódás és hosszabb menetidő várható, ezért a Pesterzsébet és Soroksár felé tartóknak a külső Mester utca használatát javasolják. Elmarad a független közmédia testület média szakmai jelöltjeinek meghallgatása a Tisza párt kezdeményezésére. Rápli Róbert, az Országgyűlés Művelődési Bizottságának Tiszás tagja, a napirend elfogadása előtt jelezte, hogy több jelentős szervezet is hivatalos levélben kifogásolta az eljárás rendet és a jelölési folyamatot. A Tisza párt minél szélesebb társadalmi és szakmai egyeztetést ígért, és nem szeretne elhamarkodott döntést hozni, emelte ki a képviselő. Tapasztalt, jó fizikai állapotú, nemzetközi műveletekben is részt vett az a pilóta, aki tegnap balesetet szenvedett egy Gripennel, mondta a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy egy nagy sebességű elfogási gyakorlat közben hibaüzenetek érkeztek, és elsötétültek a műszerek. A gép így egy kísérőgép segítségével jutott el a szolnoki repülőtérre, ahol leszállt és kigyulladt. A pilóta katapultálás közben megsérült. Műtétje ma lesz a Honvéd kórházban. A tárca vezető felhívta a figyelmet arra, hogy a pilóta az utolsó pillanatig az életét is kockáztatva próbálta megmenteni a több milliárdos vadászgépet. Folytatódik a napos fátyol

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
4: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kaszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
5: www.kaszanap.hu
6: Jogomvan.hu
7: Jogomvan.hu
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
6: Jogomvan.hu
7: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu
8: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu
9: Ez volt a reklám.
10: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
11: Felfüggesztették a vadászgépek kiképzési repüléseit a szolnoki légi baleset miatt. A hangja buktatta le a jászkonsági bűnözőt. Már lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra, térségünkben Jászberényben lesz erre lehetőség. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A szolnoki bázison történt Gripen baleset után a Honvédelmi Minisztérium azonnali hatállyal felfüggesztette a vadászgépek kiképzési repüléseit. Mint ismert, súlyos repülőbaleset történt a szolnoki katonai bázison, ahol földetérés után kigyulladt és teljesen megsemmisült a Magyar Honvédség egyik harci repülőgépe. A pilóta életét az utolsó pillanatban a katapult ülés mentette meg, így a katonának sikerült túlélnie a balesetet, de gerincsérülést szenvedett, várhatóan teljesen felépül majd. Kürtös László államtitkár arról számolt be, hogy a katona visszavitte a gépet a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. A honvédelmi tárca szerint ezzel mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. Az 51 éves őrnagy tapasztalt pilóta közel 2000 repültórával rendelkezik, és nemzetközi műveletekben is részt vett. A Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium közlése szerint minden szükséges segítséget megadnak neki és családjának. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján az elmúlt 24 órában az igazgatóság működési területén számottevő csapadékot nem jelentettek. A Tisza vízgyűjtői jelentős csapadék nem hullott. A Tiszató kisköre felső vízmércén észlelt vízállása 622 cm volt. A Tiszatóban, illetve a kisköre és Tiszalök közötti folyószakaszon megközelítőleg 126 millió köbméter vizet tároznak, ebből a hasznosítható vízkészlet 12,6 millió köbméter. A Zagyva vízállása Jászteleknél 91 cm volt. Az elkövetkező 6 napban a Maros vízgyűjtő terület 26 mm, a Szamos-Krasznájéra 12 mm csapadékot jeleztek előre, a többi vízgyűjtőn 1 és 9 mm közötti csapadék várható, tájékoztatott a térségi vízügyi igazgatóság. Egy 19 éves kunmadarasi férfi bement egy helyi lakóházba úgy, hogy a konyha ablakról letépte a szúnyoghálót, majd az ablakot benyomta és szerszámgépeket, csaptelepeket és egyéb tárgyakat lopott el 250 ezer forint értékben. A rendőrök elfogták és lopás miatt hallgatták ki. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a férfit nem tántorította el az, hogy büntető eljárás hatálya alatt áll, mert újból rablásra vetemedett. Egy kunmadarasi nő kerékpárját tolva hazafelé tartott, amikor valaki hátulról befogta a száját és közölte vele, hogy tett ki a pénzt. A riad sértett ilyettében elengedte a biciklit, aminek kosarából kiborult egy szatyornyi élelmiszer, hátizsák, benne némi készpénzzel, elemlámpával és powerbankkal, amiket az uton álló magával vitt. Az asszony felismerte támadójában egy ismerősének a hangját. A férfi még egy bűncselekményt elkövetett elfogását megelőzően ekkor egy kunmadarasi ház ablakát törte be, és onnan illatszereket, DVD-ket és némi élelmiszert lopott el. A rendőrök elfogták és előállították a tettest, rablás és lopások miatt hallgatták ki. Az egyesített ügyben a nyomozók őrizetbe vett és kezdeményezték letartóztatását. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni a 2026-2027-es tanév október-novemberi érettségi vizsgáira. A középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkezők a kijelölt iskolákban személyesen jelentkezhetnek, így térségünkben, Jászberényben a Lehel Vezér gimnáziumban, vagy a Szent József Katolikus Elektronikai Technikum gimnázium és kollégiumban. A középiskolai tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatalnál is jelentkezhetnek érettségére. A jelentkezés módja személyesen a hatósági főosztály hatósági és oktatási osztályán Szolnokon, vagy az oktatási hivatal honlapján a www.oktatás.hu-n található jelentkezési lappal. Fontos, hogy a jelentkező minden esetben tájékozódjon arról, díjköteles-e számára az érettségi vizsga. Díjköteles vizsga esetén a díj mértéke középszintű vizsga esetén 48 ezer forint, emelt szintű vizsga esetén 81 ezer forint vizsgatantárgyanként. Átmenetileg vastagszik a felhőzet, de kevés helyen lehet csapadék. A keleti és szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Késő estére 18 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Nyárzáró program a Jászberényi Állatkertben. Ismét elérkezik az állatkertek éjszakája. Augusztus 28-án este állatbemutatókkal, varázslatos fényfestéssel, bátorságpróbával, ugrálóvárral és sok más érdekességgel várunk benneteket 19 óra és 23 óra között.
2: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigye el az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en!
4: Műsorunk partnerei Electrolux, egy jobb élet jegyében svéd tervezés. Ha a jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, G-Kulcs kulcsmásoló műhely, ahol mindig kulcskérdésekről van szó. Szelei úti használt cikkereskedés és szerviz. A használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Ádi büfé, aki szeret, az etet.
2: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Meleg, de változékony időre kell számítani. Pénteken választja meg az országgyűlés az MVVH vezetőit. Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Zajlik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeinek meghallgatása. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága elsőként Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi vezetőjét hallgatta meg, aki hangsúlyozta, a hivatal nem nertelenítési hivatal, és nem válhat boszorkányüldözéssé. Unger Anna Róza pedig azt mondta, hogy a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal csak most kezdi meg működését, írta a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét a köztársasági elnök. A találkozót Baka András államfő kezdeményezte, mivel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása lemondása miatt ma szűnik meg. Utódja megválasztásáig Lajtár István vezeti az ügyészi szervezetet. Baka András szakmai és vezetői szempontok alapján tesz majd javaslatot az új legfőbb ügyészre az országgyűlésnek. Mérséklődött a lakásárak emelkedésének üteme júliusban, ez derül ki az ingatlan.com adataiból. A drágulás mértéke havi összevetésben 0,1, éves szinten 11,9%-ra csökkent. Budapesten 0,9%-os volt az árnövekedés az előző hónaphoz képest. Országos szinten ugyanakkor 10-szeres különbség is lehet a négyzetméter árak között. Már nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A statisztikák országos, budapesti és regionális bontásban, sürgősségi kategóriánként is elérhetők és havonta frissülnek. Az előzetesen bemutatott júliusi adatok szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: frissautó.hu.
3: Minden, ami az autódhoz kell.
2: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
3: csajos cuccok.
2: Mindened az autód.
3: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
2: frissautó.hu. Itt vagy már.
3: Motorosoknak is.
4: Emlékeztek? Tavaly nyáron felrobbant Jászberény. Most újra itt az idő. Szeptember 12-e, szombat, Jászberény, Aranykanál kerti parti, Dezóval.
5: A nagy sikerre való tekintettel foglaljatok asztalt minél előbb. Hamburgerek, sztékek, sültek, limonádé, koktélok, füst, láng, barbecue. Asztalfoglalás 0630-302-2493. Aranykanál étterem, ahol az ízek és élmények találkoznak.
4: Szeptember 12.
3: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Több jelsági településre érkezik ezen a héten a kormányablakbusz. Jászberényi siker a Kenyérlelke Fesztiválon. Időszakos áramszünet lesz több alkalommal Jászberény egyes részein. Katlakéktek Jászkísér külterületén. Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Munkagépeket nyerte a Jász-Jákoholmi önkormányzat a Magyar Falu programban. A 3 millió forint értékű eszközök hatékonyan támogatják az önkormányzati kötelező feladatok ellátását, a zöld területek kezelését, valamint a belterületi infrastruktúra fenntartását. A fűnyírási és parkgondozási munkák megerősítésére sikeresen beszerzésre került 2 darab motoros fűkasza, valamint 1 darab oldalkidobós fűnyíró traktor. A sűrűbb, elhanyagoltabb növényzet szakszerű tisztítására és a területek szárzúzására megvásárlásra került 1 darab kalapácsos szárzúzó, valamint az árkok, vízelvezető csatornák profilozásához és karbantartásához beszerzésre került 1 darab trapézkanál is. Ezen a héten ismét útnak indul a kormányablak busza Jászságba. Augusztus 27-én csütörtökön több jászsági településen a délelőtti, kora délutáni órákban lehet ügyeket intézni, így Jászkíséren, Jászszentandráson és Jászsiványon az önkormányzati hivatalnál, augusztus 28-án pedig szintén a délelőtti időszakban lesz lehetőség a helyben történő ügyintézésre Jászdózsán, a polgármesteri hivatalnál, Jászjákóhalmán a községházánál, valamint Jásztelken az önkormányzati hivatalnál. 12. alkalommal került megrendezésre a Szentendrei Skanzenben a Kenyérlelke Fesztivál, amely a kézműves pék szakma legrangosabb hazai eseménye. A 40 pékséget felvonultató országos mezőnyben 2 arany és 1 ezüst minősítéssel tért haza a jászberényi Bergen pékség. A Kenyérlelke Fesztiválon a pékségek termékeit szakmai zsűri értékelte külalak, bélzet és íz alapján, majd arany, ezüst és bronz minősítéssel ismert el az arra érdemes kenyereket és kalácsokat. A Bergen mindhárom meghirdetett kategóriában nevezett, és valamennyi bemutatott terméke kiemelkedő minősítést kapott. Arany minősítést szerzett fehér, félbarna kategóriában, arany minősítést ért el ízletes kalácsával, és ezüst minősítéssel értékelték bioteljes kiörlésű kenyerét. Medve Bence, a Bergen pékség vezető pékje óriási szakmai visszajelzésnek értékelte az elért eredményt, mint fogalmazott, különösen sokat jelent számukra, hogy mindhárom benevezett termékük minősítést kapott, és hogy egy jászberényi pékség ilyen eredményt érhetett el az ország legjobb kézműves pékségei között. Hangsúlyozta, a szakmai eredmény nem csak a nevezett termékeket, hanem a pékség teljes csapatának mindennapi munkáját is elismeri. 2 kazalban felhalmazott nagyméretű szalmabálák gyulladtak ki a minap Jászkísér külterületén a Vágóhíd út közelében. A lángok mintegy 1200 bálát érintettek, és a tűz körülbelül 5000 négyzetméteren az aljnövényzetre is átterjedt. A tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk a lángok továbbterjedését, a jászberényi és hevesi hivatásos, valamint a jászkíséri önkormányzati tűzoltók dolgoztak a helyszínen, munkájukat visszaállító járművek és erőgépek is segítették. Augusztus utolsó hetében több jelsági településen lesz áramszünet. Jászboldogházán augusztus 27-én csütörtökön 8 és 16 óra között kell készülni a szolgáltatás szüneteltetésére az Ágút, Bocskai út, valamint a Rózsa út egyes házainál. Jászberényben több napra is jut a tervezett munka. A mai nap mellett augusztus 28-án pénteken 8 és 12 óra között a munkák többek között az Ipartelep út, a Nagykátai út, az Alsó Muszáj út, az Álmos utca, a Deák Ferenc utca, a Fátyol, a Gyöngytyúk utca és a Jászváros utca és számos további utca egyes részeit érintik majd. Augusztus 31-én hétfőn szintén több helyen dolgoznak Jászberényben az áramszolgáltató szakemberei, reggel 8 és 10 óra között többek között a Bátori, Cimbalom, Csengő, Daru, Dob, Garat, Harcos, Lagzi Májva és Szent Ferenc utcában lesznek érintett címek, ezt követően 10 és 12 óra között a Battyányi utca és környékének több utcája, 12 és 14 óra között szintén augusztus 31-én hétfőn a Fémnyomó utca, a Zagyvapart utca és a Zagyvaparti tanya egyes címei kerülnek sorra. Átmenetileg vastagszik a felhőzet, de kevés helyen lehet csapadék. A keleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Késő estére 18 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A szervezők sajnálattal értesítik a kedves érdeklődőket és a sportág szerelmeseit, hogy a 2026. augusztus 29-ére a Kossuth-Gyefre tervezett jászberényi fogadhajtó verseny technikai okok miatt sajnos elmarad, így a meghirdetett családi programok sem kerülnek megrendezésre. A rendezők ezúton is elnézést kérnek az okozott kellemetlenségért, és köszönik mindenki megértését.
3: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigye el az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
4: Műsorunk partnerei: Illatszerek üzletháza. Minden, ami kényelem. Bác papucsok és táskák széles választékban. Iskola kezdés a Sarok üzletházban. A 30 éves sütőház Kft. Kovászott szenvedély, minőség minden falatban. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász.
3: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Meleg, de változékony időre kell számítani. Pénteken választja meg az országgyűlés az MVVH vezetőit. Megműtötték a Gripen baleset pilótáját. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Zajlik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeinek meghallgatása. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága elsőként Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi vezetőjét hallgatta meg, aki hangsúlyozta, a hivatal nem nertelenítési hivatal, és nem válhat boszorkányüldözéssé. Unger Anna Róza pedig azt mondta, hogy a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal csak most kezdi meg működését, írta a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. Feljelentést tett a külügyminisztérium a Szijjártó féle COVID-beszerzések ügyében. Ez érinti egyebek mellett a lélegeztetőgépek vásárlását is. A miniszter szerint ezek összértéke mintegy 300 milliárd forint volt. A vizsgálat az előző felső vezetés esetleges felelősségét is felveti. A Fidesz frakció erre reagálva azt közölte, a koronavírus járvány idején a Fidesz-KDNP kormány mindent megtett azért, hogy ne legyen hiány életmentő eszközökből. A beszerzések célja az emberek életének megvédése volt. Az ellenzéki párt szerint akkor felelős döntést hoztak, hiszen a világjárvány közepén nem lehetett tudni, pontosan mennyi lélegeztetőgépre, maszkra vagy kesztyűre lesz szükség. Megműtötték a Gripen baleset pilótáját, a beavatkozás sikeres volt, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus reméli, hogy a pilóta mielőbb teljesen felépül és újra repülhet. A Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a vadászgép vezetője a hétfői katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megoperálni. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére. A szakmai szervezetekkel, vendéglátóhelyekkel, szállodákkal és önkormányzatokkal kialakított együttműködés célja, hogy közös tudásukkal a Balaton turisztikai vonzerejét erősítsék. Holnap többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glett anyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
4: Eladná ingatlanát, vagy vásárolni szeretne? Correctotthon.hu, ahol a döntésből megoldás születik. Már 6 éve segítjük ügyfeleinket korrekt, emberközeli hozzáállással az otthonteremtésben. Legyen szó adásvételről, bérbeadásról, hitelügyintézésről, csokról vagy babaváró hitelről. Mi vagyunk a híd, az eladó és a vevő között. Megbízható háttérrel, bizonyított referenciákkal, szívvel, lélekkel. Correctotthon.hu, ahol minden egy helyen elérhető. A legjobb megoldás csak egy döntésre van öntől. Forduljon bizalommal szakértő csapatunkhoz. Előzetes időpont egyeztetés céljából keresse honlapunkon telefonos elérhetőségeinket. Correctotthon.hu, ingatlan és hitelközvetítő iroda Jászberényben, otthonteremtés szívvel, lélekkel.
5: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Egy 19 éves kunmadarasi férfi bement egy helyi lakóházba úgy, hogy a konyha ablakról letépte a szúnyoghálót, majd az ablakot benyomta és szerszámgépeket, csaptelepeket és egyéb tárgyakat lopott el 250 000 forint értékben. A rendőrök elfogták és lopás miatt hallgatták ki. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a férfit nem tántorította el az, hogy büntető eljárás hatálya alatt áll, mert újból rablásra vetemedett. Egy kunmadarasi nő kerékpárját tolva hazafelé tartott, amikor valaki hátulról befogta a száját és közölte vele, hogy tett ki a pénzt. A riad sértett ilyettében elengedte a biciklit, aminek kosarából kiborult egy szatyornyi élelmiszer, hátizsák, benne némi készpénzzel, elemlámpával és powerbankkal, amiket az uton álló magával vitt. Az asszony felismerte támadójában egy ismerősének a hangját. A férfi még egy bűncselekményt elkövetett elfogását megelőzően ekkor egy kunmadarasi ház ablakát törte be, és onnan illatszereket, DVD-ket és némi élelmiszert lopott el. A rendőrök elfogták és előállították a tettest, rablás és lopások miatt hallgatták ki. Az egyesített ügyben a nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A szolnoki bázison történt Gripen baleset után a Honvédelmi Minisztérium azonnali hatállyal felfüggesztette a vadászgépek kiképzési repüléseit. Mint ismert, súlyos repülőbaleset történt a szolnoki katonai bázison, ahol földetérés után kigyulladt és teljesen megsemmisült a Magyar Honvédség egyik harci repülőgépe. A pilóta életét az utolsó pillanatban a katapult ülés mentette meg, így a katonának sikerült túlélnie a balesetet, de gerincsérülés szenvedett, várhatóan teljesen felépül majd. Kürtös László államtitkár arról számolt be, hogy a katona visszavitte a gépet a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. A honvédelmi tárca szerint ezzel mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. Az 51 éves őrnagy tapasztalt pilóta közel 2000 repültórával rendelkezik, és nemzetközi műveletekben is részt vett. A Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium közlése szerint minden szükséges segítséget megadnak neki és családjának. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján az elmúlt 24 órában az igazgatóság működési területén számottevő csapadékot nem jelentettek. A Tisza vízgyűjtőin jelentős csapadék nem hullott, A Tiszató Kisköre felső vízmércén észlelt vízállása 622 cm volt. A Tiszatóban, illetve a Kisköre és Tiszalök közötti folyószakaszon megközelítőleg 126 millió köbméter vizet tároznak, ebből a hasznosítható vízkészlet 12,6 millió köbméter. Az agyba vízállása Jászteleknél 91 cm volt. Az elkövetkező 6 napban a Maros vízgyűjtő területére 26 mm, a Szamos Krasznájéra 12 mm csapadékot jeleztek előre, a többi vízgyűjtőn 1 és 9 mm közötti csapadék várható, tájékoztatott a térségi vízügyi igazgatóság. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni a 2026-2027-es tanév október-novemberi érettségi vizsgáira. A középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkezők a kijelölt iskolákban személyesen jelentkezhetnek, így térségünkben, Jászberényben a Lehel Vezér Gimnáziumban, vagy a Szent József Katolikus Elektronikai Technikum Gimnázium és Kollégiumban. A középiskolai tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők a Jász-Nagykunszolnok vármegyei kormányhivatalnál is jelentkezhetnek érettségire. A jelentkezés módja személyesen a hatósági főosztály hatósági és oktatási osztályán Szolnokon, vagy az oktatási hivatal honlapján a www.oktatás.hu-n található jelentkezési lappal. Fontos, hogy a jelentkező minden esetben tájékozódjon arról, díjköteles-e számára az érettségi vizsga. Díjköteles vizsga esetén a díj mértéke középszintű vizsga esetén 48 000 forint, emelt szintű vizsga esetén 81 000 forint vizsgatantárgyanként. Átmenetileg vastagszik a felhőzet, de kevés helyen lehet csapadék. A keleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Késő estére 18 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nyárzáró program a Jászberényi Állatkertben. Ismét elérkezik az állatkertek éjszakája. Augusztus 28-án este állatbemutatókkal, varázslatos fényfestéssel, bátorságpróbával, ugrálóvárral és sok más érdekességgel várunk benneteket 19 óra és 23 óra között.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Meleg, de változékony időre kell számítani. Szeptembertől csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Megműtötték a Gripen baleset pilótáját. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Az adóhivatal hangsúlyozta, a vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre, azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. A részletes tájékoztató a NAV honlapján érhető el. Feljelentést tett a külügyminisztérium a Szijjártó-féle COVID-beszerzések ügyében. Ez érinti egyebek mellett a lélegeztetőgépek vásárlását is. A miniszter szerint ezek összértéke mintegy 300 milliárd forint volt. A vizsgálat az előző felső vezetés esetleges felelősségét is felveti. A Fidesz frakció erre reagálva azt közölte, a koronavírus járvány idején a Fidesz-KDNP kormány mindent megtett azért, hogy ne legyen hiány életmentő eszközökből. A beszerzések célja az emberek életének megvédése volt. Az ellenzéki párt szerint akkor felelős döntést hoztak, hiszen a világjárvány közepén nem lehetett tudni, pontosan mennyi lélegeztetőgépre, maszkra vagy kesztyűre lesz szükség. Megműtötték a Gripen baleset pilótáját, a beavatkozás sikeres volt, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus reméli, hogy a pilóta mielőbb teljesen felépül és újra repülhet. A Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a vadászgép vezetője a hétfői katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megoperálni. Új időpontban rendezik idén a 35. Budapest Borfesztivált. Szeptember 9-e és 12-e között több mint 1000 féle borral és pezsgővel, az amerikai kontinens borvidékeivel és széles gasztronómiai kínálattal várják a látogatókat. Interaktív programok, például kvízek, ügyességi játékok és koncertek is lesznek. Emellett bemutatkoznak majd a Vinagóra nemzetközi borversenyen kiemelkedően szereplő pincészetek. Idén újdonság lesz a kedvező bárú úgynevezett Explorer napi jegy. A nap további részében nyugaton záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. Holnap többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti ország részben és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, éjszaka 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetnék irányéva. Ezen a héten ismét útnak indul a kormány ablakbusz a Jászságba. Augusztus 27-én csütörtökön több jászsági településen a délelőtti, kora délutáni órákban lehet ügyeket intézni, így Jászkíséren, Jászszentandráson és Jászibányon az önkormányzati hivatalnál, augusztus 28-án pedig szintén a délelőtti időszakban lesz lehetőség a helyben történő ügyintézésre Jászdózsán, a polgármesteri hivatalnál, Jászjákóhalmán a községházánál, valamint Jásztelken az önkormányzati hivatalnál. Munkagépeket nyerte a Jászjákóhalmi önkormányzat a Magyar Falu programban. A 3 millió forint értékű eszközök hatékonyan támogatják az önkormányzati kötelező feladatok ellátását, a zöld területek kezelését, valamint a belterületi infrastruktúra fenntartását. A fűnyírási és parkgondozási munkák megerősítésére sikeresen beszerzésre került 2 darab motoros fűkasza, valamint 1 darab oldalkidobós fűnyíró traktor. A sűrűbb, elhanyagoltabb növényzet szakszerű tisztítására és a területek szárzúzására megvásárlásra került 1 darab kalapácsos szárzúzó, valamint az árkok, vízelvezető csatornák profilozásához és karbantartásához beszerzésre került 1 darab trapézkanál is. 12. alkalommal került megrendezésre a Szentendrei Skanzenben a Kenyérlelke Fesztivál, amely a kézműves pék szakma legrangosabb hazai eseménye. A 40 pékséget felvonultató országos mezőnyben 2 arany és 1 ezüst minősítéssel tért haza a jászberényi Bergen pékség. A Kenyérlelke Fesztiválon a pékségek termékeit szakmai zsűri értékelte külalak, bélzet és íz alapján, majd arany, ezüst és bronz minősítéssel ismert el az arra érdemes kenyereket és kalácsokat. A Bergen mindhárom meghirdetett kategóriában nevezett, és valamennyi bemutatott terméke kiemelkedő minősítést kapott. Arany minősítést szerzett fehér, félbarna kategóriában, arany minősítést ért el ízletes kalácsával, és ezüst minősítéssel értékelték bioteljes kiörlésű kenyerét. Medve Bence, a Bergen pékség vezető pékje, óriási szakmai visszajelzésnek értékelte az elért eredményt, mint fogalmazott, különösen sokat jelent számukra, hogy mindhárom benevezett termékük minősítést kapott, és hogy egy jászberényi pékség ilyen eredményt érhetett el az ország legjobb kézműves pékségei között. Hangsúlyozta, a szakmai eredmény nem csak a nevezett termékeket, hanem a pékség teljes csapatának mindennapi munkáját is elismeri. 2 kazalban felhalmozott nagyméretű szalmabálák gyulladtak ki a minap Jászkísér külterületén a Vágóhíd út közelében. A lángok mintegy 1200 bálát érintettek, és a tűz körülbelül 5000 négyzetméteren az aljnövényzetre is átterjedt. A tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk a lángok továbbterjedését, a jászberényi és hevesi hivatásos, valamint a jászkíséri önkormányzati tűzoltók dolgoztak a helyszínen, munkájukat visszaállító járművek és erőgépek is segítették. Augusztus utolsó hetében több jászsági településen lesz áramszünet. Jászboldogházán augusztus 27-én csütörtökön 8 és 16 óra között kell készülni a szolgáltatás szüneteltetésére az Ágút, Bocskai út, valamint a Rózsa út egyes házainál. Jászberényben több napra is jut a tervezett munka. A mai nap mellett augusztus 28-án pénteken 8 és 12 óra között a munkák többek között az Ipartelep út, a Nagykátai út, az Alsó Muszáj út, az Álmos utca, a Deák Ferenc utca, a Fátyol, a Gyöngytyúk utca és a Jászváros utca és számos további utca egyes részeit érintik majd. Augusztus 31-én hétfőn szintén több helyen dolgoznak Jászberényben az áramszolgáltató szakemberei, reggel 8 és 10 óra között többek között a Bátori, Cimbalom, Csengő, Daru, Dob, Garat, Harcos, Lagzi Májva és Szent Ferenc utcában lesznek érintett címek, ezt követően 10 és 12 óra között a Battyányi utca és környékének több utcája, 12 és 14 óra között szintén augusztus 31-én hétfőn a Fémnyomó utca, a Zagyvapart utca és a Zagyvaparti tanya egyes címei kerülnek sorra. Átmenetileg vastagszik a felhőzet, de kevés helyen lehet csapadék. A keleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Késő estére 18 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Meleg, de változékony időre kell számítani. Pénteken választják meg a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőit. Szeptembertől csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. A valódi versenynek köszönhetően több mint 41 milliárd forintot tudnak megtakarítani a MÁV csoport és a Magyar Közút közös gépjármű beszerzésénél, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a két szervezet több mint 4100 darab új jármű 4 éves tartós bérletére, valamint flotta kezelésére keresett megoldást. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Az adóhivatal hangsúlyozta, a vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre, azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. A részletes tájékoztató a NAV honlapján érhető el. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat. A szervezet idén-nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját. Augusztus utolsó hetében 100 hazai településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken lehet majd átvenni az iskolatáskákat és tanszereket. A kampány célja, hogy megkönnyítse az iskolakezdést az anyagi nehézségekkel küzdő családoknak. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére. A szakmai szervezetekkel, vendéglátóhelyekkel, szállodákkal és önkormányzatokkal kialakított együttműködés célja, hogy közös tudásukkal a Balaton turisztikai vonzerejét erősítsék. A nap további részében nyugaton záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. Holnap többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti ország részben és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, éjszaka 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

Kellettet szól, délután is. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Volt a reklám.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
4: Felfüggesztették a vadászgépek kiképzési repüléseit a szolnoki légi baleset miatt. A hangja buktatta le a jászkonsági bűnözőt. Már lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Térségünkben Jászberényben lesz erre lehetőség. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A szolnoki bázison történt Gripen baleset után a Honvédelmi Minisztérium azonnali hatállyal felfüggesztette a vadászgépek kiképzési repüléseit. Mint ismert, súlyos repülőbaleset történt a szolnoki katonai bázison, ahol földetérés után kigyulladt és teljesen megsemmisült a Magyar Honvédség egyik harci repülőgépe. A pilóta életét az utolsó pillanatban a katapult ülés mentette meg, így a katonának sikerült túlélnie a balesetet, de gerincsérülést szenvedett, várhatóan teljesen felépül majd. Kürtös László államtitkár arról számolt be, hogy a katona visszavitte a gépet a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. A honvédelmi tárca szerint ezzel mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. Az 51 éves őrnagy tapasztalt pilóta közel 2000 repültórával rendelkezik, és nemzetközi műveletekben is részt vett. A Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium közlése szerint minden szükséges segítséget megadnak neki és családjának. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján az elmúlt 24 órában az igazgatóság működési területén számottevő csapadékot nem jelentettek. A Tisza vízgyűjtőin jelentős csapadék nem hullott. A Tiszató Kisköre felső vízmércén észlelt vízállása 622 cm volt. A Tiszatóban, illetve a Kisköre és Tiszalök közötti folyószakaszon megközelítőleg 126 millió köbméter vizet tároznak, ebből a hasznosítható vízkészlet 12,6 millió köbméter. A Zagyva vízállása Jászteleknél 91 cm volt. Az elkövetkező 6 napban a Maros vízgyűjtő területére 26 mm, a Szamoskrasznájére 12 mm csapadékot jeleztek előre, a többi vízgyűjtőn 1 és 9 mm közötti csapadék várható, tájékoztatotta a térségi vízügyi igazgatóság. Egy 19 éves kunmadarasi férfi bement egy helyi lakóházba úgy, hogy a konyha ablakról letépte a szúnyoghálót, majd az ablakot benyomta és szerszámgépeket, csaptelepeket és egyéb tárgyakat lopott el 250 ezer forint értékben. A rendőrök elfogták és lopás miatt hallgatták ki. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a férfit nem tántorította el az, hogy büntető eljárás hatálya alatt áll, mert újból rablásra vetemedett. Egy kunmadarasi nő kerékpárját tolva hazafelé tartott, amikor valaki hátulról befogta a száját és közölte vele, hogy tett ki a pénzt. A riad sértett ilyettében elengedte a biciklit, aminek kosarából kiborult egy szatyornyi élelmiszer, hátizsák, benne némi készpénzzel, elemlámpával és powerbankkal, amiket az uton álló magával vitt. Az asszony felismerte támadójában egy ismerősének a hangját. A férfi még egy bűncselekményt elkövetett elfogását megelőzően ekkor egy kunmadarasi ház ablakát törte be, és onnan illatszereket, DVD-ket és némi élelmiszert lopott el. A rendőrök elfogták és előállították a tettest, rablás és lopások miatt hallgatták ki. Az egyesített ügyben a nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni a 2026-2027-es tanév október-novemberi érettségi vizsgáira. A középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkezők a kijelölt iskolákban személyesen jelentkezhetnek, így térségünkben Jászberényben a Lehel Vezér gimnáziumban, vagy a Szent József Katolikus Elektronikai Technikum gimnázium és kollégiumban. A középiskolai tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők a Jász-Nagykunszolnok vármegyei kormányhivatalnál is jelentkezhetnek érettségire. a jelentkezés módja személyesen a hatósági főosztály hatósági és oktatási osztályán Szolnokon, vagy az Oktatási Hivatal honlapján a www.oktatás.hu-n található jelentkezési lappal. Fontos, hogy a jelentkező minden esetben tájékozódjon arról, díjköteles-e számára az érettségi vizsga. Díjköteles vizsga esetén a díj mértéke középszintű vizsga esetén 48 000 forint, emelt szintű vizsga esetén 81 000 forint vizsgatantárgyanként. Átmenetileg vastagszik a felhőzet, de kevés helyen lehet csapadék. A keleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Késő estére 18 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Meleg, de változékony időre kell számítani. Tovább csökkent az alapkamat. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerősítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Tovább csökkent a jegybanki alapkamat. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte az iránymutató rátát. A kamatfolyosó két széle ugyancsak 25-25 bázisponttal lett kevesebb. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke az újabb alapkamat csökkentést azzal indokolta, hogy az infláció a júniusban jelzettnél alacsonyabban alakult, a kockázati megítélés pedig kedvező maradt. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat. A szervezet idén-nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját. Augusztus utolsó hetében 100 hazai településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken lehet majd átvenni az iskolatáskákat és tanszereket. A kampány célja, hogy megkönnyítse az iskolakezdést az anyagi nehézségekkel küzdő családoknak. Egy hónap alatt 252 embert fogtak el a rendőrök Budapesten. Összesen több mint 11 ezer embert igazoltattak, közülük 195-öt előállítottak. Július közepe óta a főváros több pontján is voltak célzott közterületi ellenőrzések a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján. Az elfogottak és előállítottak között rablás, kábítószerrel összefüggő bűncselekmények, garázdaság és lopás elkövetői is voltak, emellett körözött személyekkel és ittas járművezetőkkel szemben is intézkedtek. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. A fővárosi állat és növénykert különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal készül az eseményre. 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, vursli és planetárium is várja az érdeklődőket. Szerdán többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti ország részben és az Alpok alján lehet eső. Hajnalban 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Ez a Trió FM jelzvelényből, most pedig áttekintjük részletesen, milyen izgalmas közösségi, kulturális események várják a jászpénzszerújakat. Kezdjük a legközelebbi eseményekkel, hiszen most szombaton, augusztus 29-én duplán érdemes lesz ellátogatni a jászpénzszerúj Rimóci kastélyba, a Szent Család tér 18 szám alá. Délelőtt 10 órától a Bedekovics Lőrinc Népfőiskolai Társaság szervezésében nyári bútorfestés alkotóműhely indul Pleszkán Orsi bútorfestővel, a Mesevirágom alkotóműhely alapítójával. A résztvevők a népi bútorfestés alapjaival és hasznos gyakorlati fogásokkal ismerkedhetnek meg, miközben saját kezűre készítetnek el egy körösi mintás kopogtatót. A programon a részvétel feltételeiről tájékozódhatnak a Petőfi Sándor Művelődési Ház közösségi oldalán. Ugyancsak most szombaton, augusztus 29-én délután 2 órától történelmi előadásra várják az érdeklődőket a Rimóci kastélyban. A Mohács 500 emlékévhez kapcsolódóan dr. Farkas Kristóf Vince történészte a előadást a sorsfordító 1526-os csatáról és annak hátteréről. A rendezvényre a belépés teljesen díjtalan, a szervezők minden történelmi iránt érdeklődőt sok szeretettel várnak. Érdemes már most beírni a naptárba az ősz egyik legnagyobb helyi sporteseményét is. Október 3-án szombaton rendezik meg a 8. jászpénzszerúji futófesztivált a Magyar Diák Sportnapi alkalmából Maróti István emlékére. A verseny központja a Szent Család tér lesz, a megmérettetésen pedig a legkisebbektől a tapasztaltabb futókig minden korosztály rajtozálhat. A részvétel teljesen ingyenes, a szervezők egyetlen távon sem kérnek nevezési díjat. A program egyébként délután 1 órakor a rajtszámok átvételével és a helyszíni regisztrációval indul, majd 3-4-2-kor megemlékezéssel és hivatalos megnyitóval folytatódik. A futamok 14 óra 20 perctől rajtolnak, először a legkisebb óvodások 360 méteres távjával, majd folyamatosan indulnak az általános iskolás korcsoportok 600, 900, illetve 1500 méteren. A felsősök és a felnőttek futamai késő délután rajtolnak, köztük a 2080 méteres futam, a 4160 méteres táv, valamint a negyedmaraton 10,5 kilométeres köre. A nap folyamán 3 külön időpontban tartanak majd eredményhirdetést, a felnőtt és hosszú távú futamok díjátadása 6:30-kor zárja majd az eseményt. Az előnevezési határidő pedig szeptember 21-e, ami azért is fontos, mert a névre szóló rajtszámokat az előre regisztrált indulóknak tudják biztosítani. Nevezni személyesen a helyi Petőfi Sándor Művelődési Házban lehet, illetve elektronikus lehetőségek is vannak. A futóversennyel kapcsolatos részleteket megtalálják a sportai.hu weboldalon. Folytatjuk egy hétvégi programajánlattal. Augusztus 29-én most szombaton rendezik meg a második nyárzáró utcazene fesztivált itt Berényben. Délután 4 órától egészen estig élőzene tölti meg a várost, közel 20 zenész és zenekar lép majd fel a helyi szabadtéri teraszokon, helyszíneken. Hallatnak majd akusztikus dallamokat, blues-t, örökzöldeket, cigányzenét és rock'n'rollt is. A fellépők a belváros legkülönbözőbb pontjain váltják majd egymást, így egy kellemes séta közben több műfaj is belehallgathatunk. A közönség 5:30-tól 8:00-ig szavazhat is majd a kedvenc produkciójára. A szavazólapokat a Konszerve Park információs sátránál vehetik át, és a fellépőknél adhatják le. Este 8 órakor egy közös örömzenéléssel és énekléssel zárul majd a fesztivál a Hello Berény parkoló melletti területen. Búcsúztassuk együtt a nyarat Jászberény szívében, tehát augusztus 29-én a második nyárzáró utcazene fesztiválon. Kellemes tartalmas kikapcsolódást kívánok mindenkinek ehhez a programhoz is.
0: Információk a jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Több jelenségi településre érkezik ezen a héten a kormányablakbusz. Jászberényi sikerre a Kenyérlelke Fesztiválon. Időszakos áramszünet lesz több alkalommal Jászberény egyes részein, Kazlakéktek Jászkísér külterületén. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Munkagépeket nyerte a Jászjákoholmi Önkormányzat a Magyar Falu programban. A 3 millió forint értékű eszközök hatékonyan támogatják az önkormányzati kötelező feladatok ellátását, a zöld területek kezelését, valamint a belterületi infrastruktúra fenntartását. A fűnyírási és parkgondozási munkák megerősítésére sikeresen beszerzésre került 2 darab motoros fűkasza, valamint 1 darab oldalkidobós fűnyíró traktor. A sűrűbb, elhanyagoltabb növényzet szakszerű tisztítására és a területek szárzúzására megvásárlásra került 1 darab kalapácsos szárzúzó, valamint az árkok, vízelvezető csatornák profilozásához és karbantartásához beszerzésre került 1 darab trapézkanál is. Ezen a héten ismét útnak indul a kormányablak busz a Jászságba. Augusztus 27-én csütörtökön több jászsági településen a délelőtti, kora délutáni órákban lehet ügyeket intézni, így Jászkíséren, Jászszentandráson és Jászsiványon az önkormányzati hivatalnál, augusztus 28-án pedig szintén a délelőtti időszakban lesz lehetőség a helyben történő ügyintézésre Jászdózsán, a polgármesteri hivatalnál, Jászjákóhalmán a községházánál, valamint Jásztelken az önkormányzati hivatalnál. 12. alkalommal került megrendezésre a Szentendrei Skanzenben a Kenyérlelke Fesztivál, amely a kézműves pék szakma legrangosabb hazai eseménye. A 40 pékséget felvonultató országos mezőnyben 2 arany és 1 ezüst minősítéssel tért haza a jászberényi Bergen pékség. A Kenyérlelke Fesztiválon a pékségek termékeit szakmai zsűri értékelte külalak, bélzet és íz alapján, majd arany, ezüst és bronz minősítéssel ismert el az arra érdemes kenyereket és kalácsokat. A Bergen mindhárom meghirdetett kategóriában nevezett, és valamennyi bemutatott terméke kiemelkedő minősítés kapott. Arany minősítés szerzett fehér, félbarna kategóriában, arany minősítést ért el ízletes kalácsával, és ezüst minősítéssel értékelték bioteljes kiörlésű kenyerét. Medve Bence a Bergen pékség vezető pékje óriási szakmai visszajelzésnek értékelte az elért eredményt, mint fogalmazott, különösen sokat jelent számukra, hogy mindhárom benevezett termékük minősítést kapott, és hogy egy jászberényi pékség ilyen eredményt érhetett el az ország legjobb kézműves pékségei között. Hangsúlyozta, a szakmai eredmény nem csak a nevezett termékeket, hanem a pékség teljes csapatának mindennapi munkáját is elismeri. 2 kazalban felhalmazott nagyméretű szalmabálák gyulladtak ki a minap Jászkísér külterületén a Vágóhíd út közelében. A lángok mintegy 1200 bálát érintettek, és a tűz körülbelül 5000 négyzetméteren az aljnövényzetre is átterjedt. A tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk a lángok továbbterjedését, a jászberényi és hevesi hivatásos, valamint a jászkíséri önkormányzati tűzoltók dolgoztak a helyszínen, munkájukat visszaállító járművek és erőgépek is segítették. Augusztus utolsó hetében több jászsági településen lesz áramszünet. Jászboldogházán augusztus 27-én csütörtökön 8 és 16 óra között kell készülni a szolgáltatás szüneteltetésére az Ágút, Bocskai út, valamint a Rózsa út egyes házainál. Jászberényben több napra is jut a tervezett munka. A mai nap mellett augusztus 28-án pénteken 8 és 12 óra között a munkák többek között az Ipartelep út, a Nagykátai út, az Alsó Muszáj út, az Álmos utca, a Deák Ferenc utca, a Fátyol, a Gyöngytyúk utca és a Jászváros utca és számos további utca egyes részeit érintik majd. Augusztus 31-én hétfőn szintén több helyen dolgoznak Jászberényben az áramszolgáltató szakemberei, reggel 8 és 10 óra között többek között a Bátori, Cimbalom, Csengő, Daru, Dob, Garat, Harcos, Lagzi Májva és Szent Ferenc utcában lesznek érintett címek, ezt követően 10 és 12 óra között a Battyányi utca és környékének több utcája, 12 és 14 óra között szintén augusztus 31-én hétfőn a Fémnyomó utca, a Zagyvapart utca és a Zagyvaparti tanya egyes címei kerülnek sorra. Átmenetileg vastagszik a felhőzet, de kevés helyen lehet csapadék. A keleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Késő estére 18 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: 97.7 Trio FM melletted szól.
1: Én nem mondtam, hogy ne menj, aztán szoktad nekem.

0: niż Maćka.
1: UFM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Meleg, de változékony időre kell számítani. Tovább csökkent az alapkamat. Tornádó pusztított Franciaország déli részén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Tovább csökkent a jegybanki alapkamat. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte az iránymutató rátát. A kamatfolyosó két széle ugyancsak 25-25 bázisponttal lett kevesebb. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke az újabb alapkamat csökkentést azzal indokolta, hogy az infláció a júniusban jelzettnél alacsonyabban alakult, a kockázati megítélés pedig kedvező maradt. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Az adóhivatal hangsúlyozta, a vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre, azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. A spanyol kormány nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítette a Ceutában kialakult helyzetet. A döntés lehetővé teszi egy egységes parancsnokság felállítását a különböző közigazgatási szervek közötti hatékony koordináció biztosítására, közölte a spanyol migrációért felelős miniszter a kabinetülése után. A német államfő kiállt a németországi bevándorlás mellett, és óvaintett a honosított személyek hátrányos megkülönböztetésétől. Frank-Walter Steinmeier úgy fogalmazott, nincsenek első vagy másodosztályú állampolgárok. Az alaptörvény szerint a német néphez tartoznak azok is, akik törvényesen itt élnek, tanulnak és dolgoznak. 39 sérültje van a Franciaország déli részén pusztító forgószélnek, ketten súlyos állapotban vannak. 300 lakóház megrongálódott. A fedél nélkül maradtak számára átmeneti szállásokat nyitottak, a régióban mintegy 1400 háztartásban nincs áram. A térségre hétfőn csapott le a forgó szél. Új időpontban rendezik idén a 35. Budapest Borfesztivált. Szeptember 9-e és 12-e között több mint 1000 féle borral és pezsgővel, az amerikai kontinens borvidékeivel és széles gasztronómiai kínálattal várják a látogatókat. Interaktív programok, például kvízek, ügyességi játékok és koncertek is lesznek. Szerdán többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti ország részben és az Alpok alján lehet eső. Hajnalban 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetnék irányíva. Egy 19 éves kunmadarasi férfi bement egy helyi lakóházba úgy, hogy a konyha ablakról letépte a szúnyoghálót, majd az ablakot benyomta és szerszámgépeket, csaptelepeket és egyéb tárgyakat lopott el 250 ezer forint értékben. A rendőrök elfogták és lopás miatt hallgatták ki. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a férfit nem tántorította el az, hogy büntető eljárás hatálya alatt áll, mert újból rablásra vetemedett. Egy kunmadarasi nő kerékpárját tolva hazafelé tartott, amikor valaki hátulról befogta a száját és közölte vele, hogy tett ki a pénzt. A riad sértett ilyettében elengedte a biciklit, aminek kosarából kiborult egy szatyornyi élelmiszer, hátizsák, benne némi készpénzzel, elemlámpával és powerbankkal, amiket az uton álló magával vitt. Az asszony felismerte támadójában egy ismerősének a hangját. A férfi még egy bűncselekményt elkövetett elfogását megelőzően ekkor egy kunmadarasi ház ablakát törte be, és onnan illatszereket, DVD-ket és némi élelmiszert lopott el. A rendőrök elfogták és előállították a tettest, rablás és lopások miatt hallgatták ki. Az egyesített ügyben a nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A szolnoki bázison történt Gripen baleset után a Honvédelmi Minisztérium azonnali hatállyal felfüggesztette a vadászgépek kiképzési repüléseit. Mint ismert, súlyos repülőbaleset történt a szolnoki katonai bázison, ahol földetérés után kigyulladt és teljesen megsemmisült a Magyar Honvédség egyik harci repülőgépe. A pilóta életét az utolsó pillanatban a katapult ülés mentette meg, így a katonának sikerült túlélnie a balesetet, de gerincsérülés szenvedett, várhatóan teljesen felépül majd. Kürtös László államtitkár arról számolt be, hogy a katona visszavitte a gépet a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. A honvédelmi tárca szerint ezzel mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. Az 51 éves őrnagy tapasztalt pilóta közel 2000 repültórával rendelkezik, és nemzetközi műveletekben is részt vett. A Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium közlése szerint minden szükséges segítséget megadnak neki és családjának. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján az elmúlt 24 órában az igazgatóság működési területén számottevő csapadékot nem jelentettek. A Tisza vízgyűjtőin jelentős csapadék nem hullott. A Tiszató kisköre felső vízmércén észlelt vízállása 622 cm volt. A Tiszatóban, illetve a kisköre és Tiszalök közötti folyószakaszon megközelítőleg 126 millió köbméter vizet tároznak, ebből a hasznosítható vízkészlet 12,6 millió köbméter. A Zagyva vízállása Jászteleknél 91 cm volt. Az elkövetkező 6 napban a Maros vízgyűjtő területére 26 mm-t, a Szamoskrasznájéra 12 mm csapadékot jeleztek előre, a többi vízgyűjtőn 1 és 9 mm közötti csapadék várható, tájékoztatott a térségi vízügyi igazgatóság. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni a 2026-2027-es tanév október-novemberi érettségi vizsgáira. A középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkezők a kijelölt iskolákban személyesen jelentkezhetnek, így térségünkben Jászberényben a Lehel Vezér gimnáziumban, vagy a Szent József Katolikus Elektronikai Technikum gimnázium és kollégiumban. A középiskolai tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatalnál is jelentkezhetnek érettségire. A jelentkezés módja személyesen a hatósági főosztály hatósági és oktatási osztályán Szolnokon, vagy az oktatási hivatal honlapján a www.oktatás.hu-n található jelentkezési lappal. Fontos, hogy a jelentkező minden esetben tájékozódjon arról, díjköteles-e számára az érettségi vizsga. Díjköteles vizsga esetén a díj mértéke középszintű vizsga esetén 48 ezer forint, emelt szintű vizsga esetén 81 ezer forint vizsgatantárgyanként. Átmenetileg vastagszik a felhőzet, de kevés helyen lehet csapadék. A keleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Késő estére 18 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix. Minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Meleg, de változékony időre kell számítani. Szigorítaná az átláthatósági szabályokat a kormány. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. A spanyol kormány nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítette a Ceutában kialakult helyzetet. A döntés lehetővé teszi egy egységes parancsnokság felállítását a különböző közigazgatási szervek közötti hatékony koordináció biztosítására, közölte a spanyol migrációért felelős miniszter a kabinetülése után. A német államfő kiállt a németországi bevándorlás mellett, és óvaintett a honosított személyek hátrányos megkülönböztetésétől. Frank-Walter Steinmeier úgy fogalmazott, nincsenek első vagy másodosztályú állampolgárok, az alaptörvény szerint a német néphez tartoznak azok is, akik törvényesen itt élnek, tanulnak és dolgoznak. A kanadai kormány bejelentette, hogy szeptember 8-ától 15, 25, illetve 50%-os vámot vet ki 700 amerikai importárucikre, válaszul az Egyesült Államok hasonló intézkedéseire. Korábban Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán azt írta, hogy Kanada részéről 400%-os vámok sújtják az Egyesült Államok mezőgazdasági termelőit, és a magas vámok sok amerikai vállalkozás megszűnéséhez vezettek. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. A fővárosi állat és növénykert különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal készül az eseményre. 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, vursli és planetárium is várja az érdeklődőket. Szerdán többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti ország részben és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, hajnalban 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: egyszerű a képlet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Ezen a héten ismét útnak indul a kormány ablakbusza Jászságba. Augusztus 27-én csütörtökön több jászsági településen a délelőtti, kora délutáni órákban lehet ügyeket intézni, így Jászkíséren, Jászszentandráson és Jászibányon az önkormányzati hivatalnál, augusztus 28-án pedig szintén a délelőtti időszakban lesz lehetőség a helyben történő ügyintézésre Jászdózsán, a polgármesteri hivatalnál, Jászjákóhalmán a községházánál, valamint Jásztelken az önkormányzati hivatalnál. Munkagépeket nyerte a Jászjákóhalmi önkormányzat a Magyar Falu programban. A 3 millió forint értékű eszközök hatékonyan támogatják az önkormányzati kötelező feladatok ellátását, a zöld területek kezelését, valamint a belterületi infrastruktúra fenntartását. A fűnyírási és parkgondozási munkák megerősítésére sikeresen beszerzésre került 2 darab motoros fűkasza, valamint 1 darab oldalkidobós fűnyíró traktor. A sűrűbb, elhanyagoltabb növényzet szakszerű tisztítására és a területek szárzúzására megvásárlásra került 1 darab kalapácsos szárzúzó, valamint az árkok, vízelvezető csatornák profilozásához és karbantartásához beszerzésre került 1 darab trapézkanál is. 12. alkalommal került megrendezésre a Szentendrei Skanzenben a Kenyérlelke Fesztivál, amely a kézműves pék szakma legrangosabb hazai eseménye. A 40 pékséget felvonultató országos mezőnyben 2 arany és 1 ezüst minősítéssel tért haza a Jászberényi Bergen pékség. A Kenyérlelke Fesztiválon a pékségek termékeit szakmai zsűri értékelte külalak, bélzet és íz alapján, majd arany, ezüst és bronz minősítéssel ismert el az arra érdemes kenyereket és kalácsokat. A Bergen mindhárom meghirdetett kategóriában nevezett, és valamennyi bemutatott terméke kiemelkedő minősítést kapott. Arany minősítés szerzett fehér, félbarna kategóriában, arany minősítést ért el ízletes kalácsával, és ezüst minősítéssel értékelték bioteljes kiörlésű kenyerét. Medve Bence, a Bergen pékség vezető pékje óriási szakmai visszajelzésnek értékelte az elért eredményt, mint fogalmazott, különösen sokat jelent számukra, hogy mindhárom benevezett termékük minősítést kapott, és hogy egy jászberényi pékség ilyen eredményt érhetett el az ország legjobb kézműves pékségei között. Hangsúlyozta, a szakmai eredmény nem csak a nevezett termékeket, hanem a pékség teljes csapatának mindennapi munkáját is elismeri. 2 kazalban felhalmazott nagyméretű szalmabálák gyulladtak ki a minap Jászkísér külterületén a Vágóhíd út közelében. A lángok mintegy 1200 bálát érintettek, és a tűz körülbelül 5000 négyzetméteren az aljnövényzetre is átterjedt. A tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk a lángok továbbterjedését, a jászberényi és hevesi hivatásos, valamint a jászkíséri önkormányzati tűzoltók dolgoztak a helyszínen, munkájukat visszaállító járművek és erőgépek is segítették. Augusztus utolsó hetében több jászsági településen lesz áramszünet. Jászboldogházán augusztus 27-én csütörtökön 8 és 16 óra között kell készülni a szolgáltatás szüneteltetésére az Ágút, Bocskai út, valamint a Rózsa út egyes házainál. Jászberényben több napra is jut a tervezett munka. A mai nap mellett augusztus 28-án pénteken 8 és 12 óra között a munkák többek között az Ipartelep út, a Nagykátai út, az Alsó Muszáj út, az Álmos utca, a Deák Ferenc utca, a Fátyol, a Gyöngytyúk utca és a Jászváros utca és számos további utca egyes részeit érintik majd. Augusztus 31-én hétfőn szintén több helyen dolgoznak Jászberényben az áramszolgáltató szakemberei, reggel 8 és 10 óra között többek között a Bátori, Cimbalom, Csengő, Daru, Dob, Garat, Harcos, Lagzi Májva és Szent Ferenc utcában lesznek érintett címek, ezt követően 10 és 12 óra között a Batthyány utca és környékének több utcája, 12 és 14 óra között szintén augusztus 31-én hétfőn a Fémnyomó utca, a Zagyvapart utca és a Zagyvaparti tanya egyes címei kerülnek sorra. Átmenetileg vastagszik a felhőzet, de kevés helyen lehet csapadék. A keleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Késő estére 18 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: dies with you.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: Meleg, de változékony időre kell számítani. Tovább csökkent az alapkamat. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerősítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Tovább csökkent a jegybanki alapkamat. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte az iránymutató rátát. A kamatfolyosó két széle ugyancsak 25-25 bázisponttal lett kevesebb. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke az újabb alapkamat csökkentést azzal indokolta, hogy az infláció a júniusban jelzettnél alacsonyabban alakult, a kockázati megítélés pedig kedvező maradt. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat. A szervezet idén-nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját. Augusztus utolsó hetében 100 hazai településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken lehet majd átvenni az iskolatáskákat és tanszereket. A kampány célja, hogy megkönnyítse az iskolakezdést az anyagi nehézségekkel küzdő családoknak. Egy hónap alatt 252 embert fogtak el a rendőrök Budapesten. Összesen több mint 11 ezer embert igazoltattak, közülük 195-öt előállítottak. Július közepe óta a főváros több pontján is voltak célzott közterületi ellenőrzések a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján. Az elfogottak és előállítottak között rablás, kábítószerrel összefüggő bűncselekmények, garázdaság és lopás elkövetői is voltak, emellett körözött személyekkel és ittas járművezetőkkel szemben is intézkedtek. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. A fővárosi állat és növénykert különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal készül az eseményre. 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, vursli és planetárium is várja az érdeklődőket. Szerdán többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti ország részben és az Alpok alján lehet eső. Hajnalban 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Felfüggesztették a vadászgépek kiképzési repüléseit a szolnoki légi baleset miatt. A hangja buktatta le a jászkonsági bűnözőt. Már lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra, térségünkben Jászberényben lesz erre lehetőség. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. A szolnoki bázison történt Gripen baleset után a Honvédelmi Minisztérium azonnali hatállyal felfüggesztette a vadászgépek kiképzési repüléseit. Mint ismert, súlyos repülőbaleset történt a szolnoki katonai bázison, ahol földetérés után kigyulladt és teljesen megsemmisült a Magyar Honvédség egyik harci repülőgépe. A pilóta életét az utolsó pillanatban a katapult ülés mentette meg, így a katonának sikerült túlélnie a balesetet, de gerincsérülés szenvedett, várhatóan teljesen felépül majd. Kürtös László államtitkár arról számolt be, hogy a katona visszavitte a gépet a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. A honvédelmi tárca szerint ezzel mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. Az 51 éves őrnagy tapasztalt pilóta közel 2000 repültórával rendelkezik, és nemzetközi műveletekben is részt vett. A Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium közlése szerint minden szükséges segítséget megadnak neki és családjának. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján az elmúlt 24 órában az igazgatóság működési területén számottevő csapadékot nem jelentettek. A Tisza vízgyűjtőin jelentős csapadék nem hullott. A Tiszató kisköre felső vízmércén észlelt vízállása 622 cm volt. A Tiszatóban, illetve a kisköre és Tiszalök közötti folyószakaszon megközelítőleg 126 millió köbméter vizet tároznak, ebből a hasznosítható vízkészlet 12,6 millió köbméter. A Zagyva vízállása Jászteleknél 91 cm volt. Az elkövetkező 6 napban a Maros vízgyűjtő területére 26 mm, a Szamoskrasznájéra 12 mm csapadékot jeleztek előre, a többi vízgyűjtőn 1 és 9 mm közötti csapadék várható, tájékoztatott a térségi vízügyi igazgatóság. Egy 19 éves kunmadarasi férfi bement egy helyi lakóházba úgy, hogy a konyha ablakról letépte a szúnyoghálót, majd az ablakot benyomta és szerszámgépeket, csaptelepeket és egyéb tárgyakat lopott el 250 ezer forint értékben. A rendőrök elfogták és lopás miatt hallgatták ki. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a férfit nem tántorította el az, hogy büntető eljárás hatálya alatt áll, mert újból rablásra vetemedett. Egy kunmadarasi nő kerékpárját tolva hazafelé tartott, amikor valaki hátulról befogta a száját és közölte vele, hogy tett ki a pénzt. A riad sértett ilyettében elengedte a biciklit, aminek kosarából kiborult egy szatyornyi élelmiszer, hátizsák, benne némi készpénzzel, elemlámpával és powerbankkal, amiket az uton álló magával vitt. Az asszony felismerte támadójában egy ismerősének a hangját. A férfi még egy bűncselekményt elkövetett elfogását megelőzően ekkor egy kunmadarasi ház ablakát törte be, és onnan illatszereket, DVD-ket és némi élelmiszert lopott el. A rendőrök elfogták és előállították a tettest, rablás és lopások miatt hallgatták ki. Az egyesített ügyben a nyomozók őrizetbe vett és kezdeményezték letartóztatását. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni a 2026-2027-es tanév október-novemberi érettségi vizsgáira. A középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkezők a kijelölt iskolákban személyesen jelentkezhetnek, így térségünkben Jászberényben a Lehel Vezér gimnáziumban, vagy a Szent József Katolikus Elektronikai Technikum gimnázium és kollégiumban. A középiskolai tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatalnál is jelentkezhetnek érettségire. A jelentkezés módja személyesen a hatósági főosztály hatósági és oktatási osztályán Szolnokon, vagy az oktatási hivatal honlapján a www.oktatás.hu-n található jelentkezési lappal. Fontos, hogy a jelentkező minden esetben tájékozódjon arról, díjköteles-e számára az érettségi vizsga. Díjköteles vizsga esetén a díj mértéke középszintű vizsga esetén 48 ezer forint, emelt szintű vizsga esetén 81 ezer forint vizsgatantárgyanként. Átmenetileg vastagszik a felhőzet, de kevés helyen lehet csapadék. A keleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Késő estére 18 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: get the party lit.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: Meleg, de változékony időre kell számítani. Tovább csökkent az alapkamat. Tornádó pusztított Franciaország déli részén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Tovább csökkent a jegybanki alapkamat. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte az iránymutató rátát. A kamatfolyosó két széle ugyancsak 25-25 bázisponttal lett kevesebb. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke az újabb alapkamat csökkentést azzal indokolta, hogy az infláció a júniusban jelzettnél alacsonyabban alakult, a kockázati megítélés pedig kedvező maradt. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Az adóhivatal hangsúlyozta, a vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre, azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. A spanyol kormány nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítette a Ceutában kialakult helyzetet. A döntés lehetővé teszi egy egységes parancsnokság felállítását a különböző közigazgatási szervek közötti hatékony koordináció biztosítására, közölte a spanyol migrációért felelős miniszter a kabinetülése után. A német államfő kiállt a németországi bevándorlás mellett, és óvaintett a honosított személyek hátrányos megkülönböztetésétől. Frank-Walter Steinmeier úgy fogalmazott, nincsenek első vagy másodosztályú állampolgárok, az alaptörvény szerint a német néphez tartoznak azok is, akik törvényesen itt élnek, tanulnak és dolgoznak. 39 sérültje van a Franciaország déli részén pusztító forgószélnek, ketten súlyos állapotban vannak, 300 lakóház megrongálódott. A fedél nélkül maradtak számára átmeneti szállásokat nyitottak, a régióban mintegy 1400 háztartásban nincs áram. A térségre hétfőn csapott le a forgószél. Új időpontban rendezik idén a 35. Budapest Borfesztivált. Szeptember 9-e és 12-e között több mint 1000 féle borral és pezsgővel, az amerikai kontinens borvidékeivel és széles gasztronómiai kínálattal várják a látogatókat. Interaktív programok, például kvízek, ügyességi játékok és koncertek is lesznek. Szerdán többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti ország részben és az Alpok alján lehet eső. Hajnalban 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Több jelsági településre érkezik ezen a héten a kormányablakbusz. Jászberényi sikerre a Kenyérlelke Fesztiválon. Időszakos áramszünet lesz több alkalommal Jászberény egyes részein, Kazlakéktek Jászkísér külterületén. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetnék Irány Éva. Munkagépeket nyerte a Jászjákoholmi Önkormányzat a Magyar Falu programban. A 3 millió forint értékű eszközök hatékonyan támogatják az önkormányzati kötelező feladatok ellátását, a zöld területek kezelését, valamint a belterületi infrastruktúra fenntartását. A fűnyírási és parkgondozási munkák megerősítésére sikeresen beszerzésre került 2 darab motoros fűkasza, valamint 1 darab oldalkidobós fűnyíró traktor. A sűrűbb, elhanyagoltabb növényzet szakszerű tisztítására és a területek szárzúzására megvásárlásra került 1 darab kalapácsos szárzúzó, valamint az árkok, vízelvezető csatornák profilozásához és karbantartásához beszerzésre került 1 darab trapézkanál is. Ezen a héten ismét útnak indul a kormányablak busza Jászságba. Augusztus 27-én csütörtökön több jászsági településen a délelőtti, kora délutáni órákban lehet ügyeket intézni, így Jászkíséren, Jászszentandráson és Jászíványon, az önkormányzati hivatalnál, augusztus 28-án pedig szintén a délelőtti időszakban lesz lehetőség a helyben történő ügyintézésre Jászdózsán, a polgármesteri hivatalnál, Jászjákóhalmán a községházánál, valamint Jásztelken az önkormányzati hivatalnál. 12. alkalommal került megrendezésre a Szentendrei Skanzenben a Kenyérlelke Fesztivál, amely a kézműves pékszakma legrangosabb hazai eseménye. A 40 pékséget felvonultató országos mezőnyben 2 arany és 1 ezüst minősítéssel tért haza a jászberényi Bergen pékség. A Kenyérlelke Fesztiválon a pékségek termékeit szakmai zsűri értékelte külalak, bélzet és íz alapján, majd arany, ezüst és bronz minősítéssel ismert el az arra érdemes kenyereket és kalácsokat. A Bergen mindhárom meghirdetett kategóriában nevezett, és valamennyi bemutatott terméke kiemelkedő minősítést kapott. Arany minősítést szerzett fehér, félbarna kategóriában, arany minősítést ért el ízletes kalácsával, és ezüst minősítéssel értékelték bioteljes kiörlésű kenyerét. Medve Bence a Bergen pékség vezető pékje óriási szakmai visszajelzésnek értékelte az elért eredményt, mint fogalmazott, különösen sokat jelent számukra, hogy mindhárom benevezett termékük minősítést kapott, és hogy egy jászberényi pékség ilyen eredményt érhetett el az ország legjobb kézműves pékségei között. Hangsúlyozta, a szakmai eredmény nem csak a nevezett termékeket, hanem a pékség teljes csapatának mindennapi munkáját is elismeri. 2 kazalban felhalmozott nagyméretű szalmabálák gyulladtak ki a minap Jászkísér külterületén a Vágóhíd út közelében. A lángok mintegy 1200 bálát érintettek, és a tűz körülbelül 5000 négyzetméteren az aljnövényzetre is átterjedt. A tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk a lángok továbbterjedését, a jászberényi és hevesi hivatásos, valamint a jászkíséri önkormányzati tűzoltók dolgoztak a helyszínen, munkájukat visszaállító járművek és erőgépek is segítették. Augusztus utolsó hetében több jászsági településen lesz áramszünet. Jászboldogházán augusztus 27-én csütörtökön 8 és 16 óra között kell készülni a szolgáltatás szüneteltetésére az Ágút, Bocskai út, valamint a Rózsa út egyes házainál. Jászberényben több napra is jut a tervezett munka. A mai nap mellett augusztus 28-án pénteken 8 és 12 óra között a munkák többek között az Ipartelep út, a Nagykátai út, az Alsó Muszáj út, az Álmos utca, a Deák Ferenc utca, a Fátyol, a Gyöngytyúk utca és a Jászváros utca és számos további utca egyes részeit érintik majd. Augusztus 31-én hétfőn szintén több helyen dolgoznak Jászberényben az áramszolgáltató szakemberei, reggel 8 és 10 óra között többek között a Bátori, Cimbalom, Csengő, Daru, Dob, Garat, Harcos, Lagzi Májva és Szent Ferenc utcában lesznek érintett címek, ezt követően 10 és 12 óra között a Batthyány utca és környékének több utcája, 12 és 14 óra között szintén augusztus 31-én hétfőn a Fémnyomó utca, a Zagyvapart utca és a Zagyvaparti tanya egyes címei kerülnek sorra. Átmenetileg vastagszik a felhőzet, de kevés helyen lehet csapadék. A keleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Késő estére 18 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Meleg, de változékony időre kell számítani. Szigorítaná az átláthatósági szabályokat a kormány. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerősítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. A spanyol kormány nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítette a Ceutában kialakult helyzetet. A döntés lehetővé teszi egy egységes parancsnokság felállítását a különböző közigazgatási szervek közötti hatékony koordináció biztosítására, közölte a spanyol migrációért felelős miniszter a kabinetülése után. A német államfő kiállt a németországi bevándorlás mellett, és óvaintett a honosított személyek hátrányos megkülönböztetésétől. Frank-Walter Steinmeier úgy fogalmazott, nincsenek első vagy másodosztályú állampolgárok, az alaptörvény szerint a német néphez tartoznak azok is, akik törvényesen itt élnek, tanulnak és dolgoznak. A kanadai kormány bejelentette, hogy szeptember 8-ától 15-25, illetve 50%-os vámot vet ki 700 amerikai importárucikre, válaszul az Egyesült Államok hasonló intézkedéseire. Korábban Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán azt írta, hogy Kanada részéről 400%-os vámok sújtják az Egyesült Államok mezőgazdasági termelőit, és a magas vámok sok amerikai vállalkozás megszűnéséhez vezettek. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. A fővárosi állat és növénykert különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal készül az eseményre. 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, vursli és planetárium is várja az érdeklődőket. Szerdán többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti ország részben és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, hajnalban 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Repüljenek a hajcsatok, fiúk a lányokra, bátran itt most hajcsatok, kezet az égbe, felrepüljenek a hajcsatok.
1: 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Meleg, de változékony időre kell számítani. Tovább csökkent az alapkamat. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerősítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Tovább csökkent a jegybanki alapkamat. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte az iránymutató rátát. A kamatfolyosó két széle ugyancsak 25-25 bázisponttal lett kevesebb. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke az újabb alapkamat csökkentést azzal indokolta, hogy az infláció a júniusban jelzettnél alacsonyabban alakult, a kockázati megítélés pedig kedvező maradt. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat. A szervezet idén-nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját. Augusztus utolsó hetében 100 hazai településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken lehet majd átvenni az iskolatáskákat és tanszereket. A kampány célja, hogy megkönnyítse az iskolakezdést az anyagi nehézségekkel küzdő családoknak. Egy hónap alatt 252 embert fogtak el a rendőrök Budapesten. Összesen több mint 11 ezer embert igazoltattak, közülük 195-öt előállítottak. Július közepe óta a főváros több pontján is voltak célzott közterületi ellenőrzések a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján. Az elfogottak és előállítottak között rablás, kábítószerrel összefüggő bűncselekmények, garázdaság és lopás elkövetői is voltak, emellett körözött személyekkel és ittas járművezetőkkel szemben is intézkedtek. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. A fővárosi állat és növénykert különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal készül az eseményre. 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, vursli és planetárium is várja az érdeklődőket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

mondtam volna. Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nő, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a deja vu nevű revű, cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

Na akkor én ma végre, vagy inkább mégsem.

0: 97.7 Trio FM melletted szól.
1: Hey, ez épp az orrod előtt ment el, észre se vetted, vizsgáld meg a világot részletesebben, nem minden esetben válik valóra. Az álom jön, aztán megy, mint az évek, a spanokkal kell a jó hatás. Tudod, elemem a káosz, meg a világ felforgatás a célhoz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Meleg, de változékony időre kell számítani. Szigorítaná az átláthatósági szabályokat a kormány. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. A spanyol kormány nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítette a Ceutában kialakult helyzetet. A döntés lehetővé teszi egy egységes parancsnokság felállítását a különböző közigazgatási szervek közötti hatékony koordináció biztosítására, közölte a spanyol migrációért felelős miniszter a kabinetülése után. A német államfő kiállt a németországi bevándorlás mellett, és óvaintett a honosított személyek hátrányos megkülönböztetésétől. Frank-Walter Steinmeier úgy fogalmazott, nincsenek első vagy másodosztályú állampolgárok, az alaptörvény szerint a német néphez tartoznak azok is, akik törvényesen itt élnek, tanulnak és dolgoznak. A kanadai kormány bejelentette, hogy szeptember 8-ától 15, 25, illetve 50%-os vámot vet ki 700 amerikai importárucikre, válaszul az Egyesült Államok hasonló intézkedéseire. Korábban Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán azt írta, hogy Kanada részéről 400%-os vámok sújtják az Egyesült Államok mezőgazdasági termelőit, és a magas vámok sok amerikai vállalkozás megszűnéséhez vezettek. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. A fővárosi állat és növénykert különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal készül az eseményre. 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, vursli és planetárium is várja az érdeklődőket. Szerdán többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti országrészben és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, hajnalban 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

reggelre, nem leszek sem erre, egy cetlin hagytam egy mosolytán. Tudom és belátom, hogy sokszor berántom, a rosszat és a jó szíved fáj. Írj rám, ha szeretnéd, hogy holnap te meg én, játsszuk

értelme, csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Meleg, de változékony időre kell számítani. Tovább csökkent az alapkamat. Tornádó pusztított Franciaország déli részén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Tovább csökkent a jegybanki alapkamat. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte az iránymutató rátát. A kamatfolyosó két széle ugyancsak 25-25 bázisponttal lett kevesebb. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke az újabb alapkamat csökkentést azzal indokolta, hogy az infláció a júniusban jelzettnél alacsonyabban alakult, a kockázati megítélés pedig kedvező maradt. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni.